0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a

Yeah.

0: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Nem, köszi.
1: Hát nem kell így a vendőnek a szituációt.

0: Hazan
1: buyur. Bak sen daha duymuyorsun. Çok güzel.

I'm going to call you.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: 3번 주 라디오.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben bemondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!

0: Lavacsórádió.
1: Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Aktív életmódot folytatunk.
3: Mosogatógépen is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
4: zongor.
3: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás, mi sem víz kárban.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
0: Próbáltad már, hogy adakozol a Lakmacsun Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világon.
1: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
0: Lakmacsun.hu/donate

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Present, szerda délelőtt 10 órától a Lamacsun Rádión. Ma a Varázsgarázs fesztivált fogjuk körbejárni a program, vagy a fesztivál szervezőivel. Itt van velem Nikoló és Ingrid, műsorvezető Bettina. Sziasztok!
1: Szia. Halló, halló!
0: Idén harmadik alkalommal rendezitek meg ezt a... Eleinte egy koncert sorozat volt inkább, és most már nőtte ki magát, úgymond egy fesztivál, mert idén először két napos, igaz?
1: Igaz.
0: Mesélnétek arról, hogy honnan indult a Varázsgarázs gondolata, honnan jött nektek?
1: Szeretünk volna egy magunk számára is egy új lehetőséget teremteni, meg más előadók számára is. És akkor így az első koncepció, vagy az első ötlet, amikor így megformálódott, az most lesz harmadik éve. Kerestünk egy olyan industriális helyszínt, ahol lehetne koncert, de még nem volt előtte koncertre használva, és szerencsések vagyunk, mert voltak így ismerőseink ott a Mahart hajó szervizes telepen, a Népszigeten, azon belül is így a telep legvégén az Artoid filmdíszletes műhelyesek voltak így barátaink, és velük meg tudtuk beszélni, hogy akkor az elsőt oda szervezzük. És igen, ez egy egynapos ilyen koncertsorozatnak indult. Az első évben 6 fellépő volt, azt hiszem, tavaly 5, és akkor idén pedig az új helyszín miatt már ki tudtuk bővíteni két naposra a programot, és 16 zenekar lesz, vagy 15 zenekar, és egy szóló előadó, de ez még most még formálódik itt a vége.
0: És a második 2025-ben az is a Népszigeten volt, az Atnóban, igaz?
1: Igen, igen.
0: És az idei pedig Mogyoródon lesz, a Ring autós moziban. Ez a helyszín, ez hogy került így a látóteretekbe?
2: Hát ezt elmondom én, mert ezt a helyszínt én találtam. Tavaly az Atnóban már fullházon volt igazából az esemény. Oda kb. 400 fő jött el a stábbal együtt. Elkezdtünk keresni Budapesten egy olyan placot, ami megfelel az elvárásainknak, valamilyen izgalmas helyszín, industriál vagy környezethez, vagy természethez közeli spotot. Semmit nem találtunk, folyamatosan kérdezgettük a barátainkat, ismerősöket, és már így az esélytelenek nyugalmával, így kb. 3 hónappal ezelőtt így bepromptoltam az AI-ba, hogy out of box, elmondtam mindent, hogy már mit néztünk meg, mik jöttek szóba, mik a specifikációk, és körülbelül a második ajánlása a Mogyoródi Ring autós mozi és kemping volt, és így egyből ránéztem, és így bazd meg, dur. Meleg vizes zuhany, angol WC, árnyékos kemping rész, egy izgalmas 20 méteres mozivászon, mert egyébként ez a mai napig egy működő autós mozi, és egy nagyon klasszikus rendszer, bekapcsolod a rádióban, jajaja, a frekvenciát rácsatizol, és nézed 20 méteren.
1: 28 méteres vetítővászon.
0: És terveztek vetítést?
1: Tervezünk.
2: Hát ez,
0: ja, vagy a koncertek is ott lesznek, ahol
1: a
0: vagy koncert, az előtt?
1: Persze, tehát hogy a színpad az a vetítőfal elé lesz lerakva, nem közvetlen, mert amúgy ez így a valóságban sokkal nagyobbnak, nagyobb, mint így a képeken látszódik. Igen, oda fogjuk rakni a színpadot a kivetítő elé, ott van egy ilyen betonos rész, a kis különlegesség, hogy amúgy azt a betonos részt azt ilyen driftesek szokták autós találkozókon használni, mindenféle driftre, szóval ladákkal, meg különböző versenyautókkal is ott nyomatják, szóval csomó ilyen gumitörmelék lesz a betonos rész határán, de most tovább is haladok. Igen, ez lesz a színpadi helyszín.
0: Népsziget után egy kis betonos
1: gumis. Igen, hát na igen.
2: Az meg egy motorszerelő műhely egyébként az Atnó, szóval itt tök szépen igen. Haladunk, hogy az Artoid egy filmdíszletkészítő műhely, Atnó egy motorszerelő műhely, és most az autós mozi per drift pálya.
1: Ja.
2: De nem lesz szemét, mert össze fogjuk szedni.
1: Nem, meg ez nem feltűnő, ez olyan, mint hogyha ilyen finom homoktörmelék lenne, csak fekete színű és gumiból. Tehát, hogy nem azért mondom, csak érdekességnek szántam. Szóval ez lesz a színpad, és a 28 méteres vetítés, a vetítőfalon pedig, ahogy besötétedik, kb. 8 óra tájékán, onnantól kezdve minden koncert alatt vetítés lesz. Egyelőre 2 vizuál artiszt van, akik fixen jönnek. az egyik srác live coding vizuálokkal foglalkozik, tehát real-time kódokkal határozza meg, hogy a vizuál az hogy is viselkedjen. A másik csapat, ők vegyíteni fogják kamerás felvételeket, illetve ilyen üveglapos festékfolyatást, és még egyebeket fognak rétegekre bontva csinálni, és majd egy srác a harmad, vagy hát, hogy a három közül egy ember pedig ezt fogja egy keverőn még jobban átdolgozni számítógépen, és akkor így ez lesz a másik projekt. Egyelőre ők vannak ketten, de most még így az utolsó két hétben még lehet, hogy be fog futni valaki, de már nekük kettejüknek is nagyon örülünk, mert ez már nagyon-nagyon jó lesz így olyan a szombati felhozata, hogy ott így ez a post-punk világ, a grunge, a stoner eléggé erőteljes lesz, szóval így tök jó lesz ahhoz egy ilyen nagyon erős társított vizuális élmény, és ráadásul tényleg ezek a fiatal motivált srácok, akik fogják a képet biztosítani, tényleg nagyon nagy bizonyítási vágy van bennük, és mi ezt most kihasználjuk teljesen.
0: Meg tök jó, hogy kicsit ilyen összművészetivé válik, vagy hogy úgy amúgy.
1: Persze.
0: Hogy ez nem csak egy esemény, hanem ahol így több helyen is ezt így tudatosan ti is kommunikáljátok, hogy ez nem csak egy esemény, hanem egy közösség is.
1: Vagy lesznek minden. Workshopok is. Most tervben van, hogy a Stenk gitárzos srácok ketten ők el fognak jönni, és egy általuk épített gitárt vagy ott szétszednek, vagy még egy nem befejezett gitárt ott fognak befejezni. De hogy a forgatókönyv az egyik alapján az az, hogy már egy kész gitárt újra szétszednek, és ott nulláról összeteszik. Ilyen. A másik az pedig még az nekem is egy kicsit még komolyos, mert arról nem kaptam annyi tájékoztatást, de hogy
0: több
1: izgalmas. Gitárépítés. És jön egy srác, aki a Dogosznak a gitárosa volt, az Éret Szabolcs, ő pedig gitár effekt készítő workshopot fog tartani, de a workshoposok is még bővülni fognak, szóval ez csak egy ilyen kis szelet ennek az egésznek.
0: Igen, még tulajdonképpen van hát egy másfél hét a fesztiválig, szóval hogy még akár addig is gondolom, így fogadjátok azt, aki így nyitott arra, hogy valamilyen formában
1: persze
0: részt vegyen, szóval ez tök jó. És egyébként milyen tanulságokat vittetek magatokkal az elmúlt két évből ebbe az eseménybe, és még egy dolog, hogy a helyszín, ez az új helyszín adta azt, hogy kétnapos lesz, vagy már annyi fellépő volt, hogy alapvetően is kétnaposra terveztétek, vagy azért, hogy ugye oda utazás, és ott gondolom, ott így lehet majd sátrazni, meg ilyesmi.
2: Ez így kb. Minden egybe, amit elmondtál ebben a sorrendben. Ja, rengeteg zenekar keresett meg minket az elmúlt időszakban, hogy jönnének, hogy itt csatlakoznának, és azt éreztük, hogy ha meg tudjuk húzni kétnaposra, akkor miért nem, de egyébként egynapossal számoltunk, mert azért még ezt még mindig a Hókusz Póni zenekarnak az a nagyon minimális büdzséjéből történik. A mai napig is, mint hogy az első eseményt is megszerveztük. Mi is volt a kérdés?
0: Hát, hogy, hogy akkor ott a Vós is lesz, tehát akkor biztos,
2: ja, igen, arra és mivel a helyszín is adott volt ezért, mert ez egy nagyon luxi, tényleg egy tök kényelmes kemping, szóval melegvizes zuhany, árnyékos kemping, mert miért ne aludjanak ott az emberek, és igazából ingyenes a kemping is, szóval a jegyárba így belekalkuláltuk azt, hogy legyen benne a teljes komfort, mindenkinek legyen kényelmes kijutni,
1: hát
2: igazából 20 perc kocsival.
1: Nem egy fürdőn osztoznak, hanem
2: tojtojon, hanem angol.
1: Hanem rendes telep, rendes ott bekötött különálló angol vécék vannak, és nem tudom, minimum 10-11 tusoló tartozik hozzá, amiben előre kevert ilyen fele meleg víz, fele hideg vízes cucc van, aminek van egy ilyen maximum hőmérséklete, de az így a komfortos fürdést az simán garantálja. Szóval így ez egy nagy előrelépés volt, meg motiváció nálunk, hogy volt zöld rész, ahova tudtuk azt, hogy oké, akkor ide egy kemping simán mehet, illetve az, hogy a tisztálkodás, meg ez a gyebek azok, tehát a vizes blokkok azok ott vannak, ez meg hatalmas nagy nyeremény. Nyár vége, nagyon meleg lesz.
2: Amikor az első terepszemlén kint voltunk, akkor döntöttük el igazából ténylegesen, hogy így akkor húzzuk meg kétnaposra.
0: Hát igen, igazándiból azért ez a sok szervezés így jobban értelme van annak, hogy nem kell túl sok mindent belesűríteni egy napban, hanem így az emberek is talán jobban tudnak kapcsolódni ott, hogy így
2: hát sokkal jobban ki tudsz szakadni kicsit a valóságból, meg hogy lerakni a gondokat, hogyha nem csak jössz és mész, hanem tényleg akkor le tudod rakni kicsit a seggedet, de azért mégis egy éjszaka, két nap, azért ez nem egy hetes túra, hanem ez egy kellemes, hosszú hétvége. Még így augusztus vége fele.
0: Meg azért a hazai fesztivál állapotokhoz is így egy ilyen tök jó ilyen átmenet, hogy egy ilyen kis...
1: Hogyne, mert hogy így egy csomó
0: nem akkor
1: fiatal...
0: elköteleződik.
1: Na igen, igen, meg hogy amúgy egy csomó fiatal már nem menne el ezekre a nagy fesztiválokra mindenképpen, hanem keresik a kisebb, intimebb környezetben való bulizást, aminek szerintem így a Varázsgarázs egy jó
2: aminek
1: jó
2: 600 főnél húztuk meg a limitet, azért azt mondjuk, hogy ez egy limitált buli lesz, direkt azért is akartunk egy nem egy túl nagyot lépni, azt az ember közeget így kezelni, még talán a 600 az. Ja, a tavalyi 400-ból adódóan így 600-nál húztuk meg a
1: határt.
2: Határt, igen.
1: Nagyobb a kapacitása a helynek, de hogy így ettől függ.
0: Ma jövőre.
1: Persze, persze.
0: Vagy akár most ez egy modell, vagy nem tudom, és akkor hát ha...
2: Hogyha majd... beválik, hát na... tervek
1: idénre
2: vannak.
1: Most ez előre, na, idénre is elég feladatok van, egyelőre ezen legyünk túl. De...
2: Sok feladat le lett osztva egyébként, szóval egy sokkal kibővítettebb stábbal dolgozunk, meg önkéntesekkel, és különböző területen lefedett arcokkal, de azért ez még mindig egy kisebb baráti társaság, szóval nem 100x fős brigáddal dolgozunk, hanem mondjuk 50, és akkor abban benne vannak az önkéntesek, akik segítenek nekünk már hetek óta dekorációt gyártani.
1: Hangtechnikusok.
2: Hangtechnikusok, fotósok, videósok, önkéntes koordinátor.
0: És ezt ti fogjátok össze ketten.
1: Igen.
0: A következő réteg embert, akiket most elmondtál tulajdonképpen.
1: Igen. A kiszobában is elmondtam, hogy a szervezés része az tényleg Ingridet terheli, ilyen értelemben ő az, aki így a le is írja operatív a dolgokat. Igen. Én vagyok az, aki inkább a fejben tartós, és így igyekszem minden
2: tízben tartós. Hát, Jézusom, miért lettem én az irodista?
1: Azért, hogy...
2: Hogy?
1: Valaki le is írja ezeket a dolgokat.
0: Amit aztán te fejben tartasz majd.
1: Igen.
0: De hát ez tök jó, hogy azért rajtatok kívül is most már mondhatjuk azt akár, hogy egyre többen vannak, akik ebbe
1: hogyne,
0: szeretnének.
1: Hogyne,
2: nem is bírnak máshogy.
0: Tartó, igen.
2: Tényleg,
0: hát igen.
2: Szóval
0: ebben a léptékben azért
1: meg
0: már
1: így,
0: kell.
1: Így tényleg van egy olyan indítatás is, hogy egy olyan kor élményt adni a mostani fiataloknak, ami nekünk megadatott mondjuk 15-20 éve, és most akkor ők is ott lehessenek egy olyan valami kezdeti kisebb dolgon, ami nekik egy ilyen elindítója akár így a zenehallgatási korszakának, vagy valami ilyesminek, vagy egy zenéhez köthető élményének.
2: Vagy egy fesztivál élmény.
1: Persze.
2: Tényleg annyi fesztivál, annyi kisebb, kis fesztivál halt meg az utóbbi

0: a zenehallgatási szokások, kultúra, és most itt tök fontos szót mondtál, hogy ez a kollektíva jelleg, ez mit jelent nálatok? Hogy itt meg milyen zenei területet fed le? Varázsgarázs?
1: A Varázsgarázs, mint maga a kollektíva, inkább egy hazai fiatal gitárzenei réteget próbál megszólítani zenekarokon keresztül, akiket alapból az való életből ismerünk, akikkel kapcsolódtunk már az évek során, és így próbáltuk fejtegetni a srácokkal, hogy hogyan tudnánk azért az egész közösségért tenni, és arra jutottunk, hogy nyilván sok ló disznót győz, és hogyha egy picit jobban összetereljük magunkat, akkor talán jobban tudunk haladni a céljaink felé. Ezek közös koncertek, ezek akár a mörcsvásárok is, amiket szervezünk annak érdekében, hogy az eladott mörcsök után a zenekarok 100%-osan megkapják a bevételt, és abból ők tudjanak gazdálkodni a következő időszakokba. Hát itt voltak nagy tervek és vágyak, közös konceptalbum és a többi, hát ezek most még így váratnak magukra, de ilyen tervek is voltak így a srácokkal, de erről inkább Nikoló tudna beszélni.
2: Hát, egy ponton valószínű, hogy zenei diskurzust is fog ez kialakítani így a zenekarok között, de jelenleg még inkább abban a fázisban vagyunk, hogy így a meglévő tapasztalatainkat odaadjuk másoknak is, és hát, ha ők is fel tudnak zárkózni, tehát ezzel egy ilyen alapszint növelést eredményezzünk, de ez tényleg így az van, hogy van, akik ebbe betársulnak, van, akik pedig nem annyira, tehát, hogy így ez valahol egy kicsit így a szemlélet által is határozódik meg, hogy ki az, aki ebbe így képes belemenni, mert azért így jó hangzik, meg menő hangzik, meg nagyon lázadónak tűnik az, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő nem használ social felületeket, meg ilyesmi, de az van, hogy ez inkább most már inkább ilyen zenenáciságnak tűnik, meg ilyen fura sznobizmusnak, mint egy ilyen cool ignoranciának.
0: Hát igen, meg azért egymást is tudjátok erősíteni ezen a közös platformon, mármint nyilván sajnos a social jelenlét, az, ahogy te is mondtad, azért az szükséges, de hogy így
1: közös
0: turnészervezés,
1: hogy így most hát elindul egy közös turnész, egy közös őszi-téli turné, a Siketfajt, Buffo Elvarius, Hókusz Polni, Nikolóéknak nem volt még vidéki turné az elmúlt 6 évben, és most arra gondoltunk, hogy ha még nehezebb is leütni így bulikat, mert nehezebb így, hogy 3 budapesti zenekart fogadjon be egy hely, de most elindulnak egy ilyen turnéra, szóval ezzel is próbáljuk így kicsit összefogni, és hogyha talán így egyben látnak emberek hasonló zenekarokat, akkor így látják, hogy amúgy ilyen is van.
2: Illetve, ami még érdekes lesz idén, hogy lesz majd a Shoes, ők egy nagyon fiatal grunge és shoegaze zenekar, nekik lesz majd albumuk, ami így olyan értelemben kötődik hozzánk, hogy ők is így a kollektíva tagja, és nekik is így segítjük így az útjukat a megjelenésben is. Például most így azért ez a turné, meg az, hogy például Shoes az hoz egy albumot, ez tök érdekes, hogy így ilyen értelemben tényleg látszódik, hogy van valamiféle aktivitás. Nem csak arról van szó, hogy egymást posztolgatjuk meg ilyenek, hanem hogy így amúgy a zenei fronton is van történés, csak most még különálló utakon inkább zenekarokra bontva. És amúgy a Siketfajnak is volt egy album megjelenése, nem olyan rég, és az is egy tök jó anyag lett.
0: Uh-huh. Igen, hát az ilyen szakmai támogatás is tök fontos, hogy nem így mindenki a saját útján így próbálja így grindolni, hogy mit lehet itthon elérni, hanem tényleg akár egy
1: információ átadással. Így beszéljünk dolgokról, beszéljünk árazásokról, beszéljünk arról, hogy mi történik, hogy ne áraz például magadat alá, mert kurvára kihasználják ezeket a friss előadókat. Tök mindegy.
0: Igen, hát, igen, meg kapcsolatok egymásnak.
2: Teljesen így van amúgy.
1: És megpróbáljuk, persze, amit nekünk is mondjuk segítettek már még a Hókusznak az elindulásánál, mi is próbáljuk ezeket az infókat átadni mondjuk így egy kövi generációnak.
2: Ne az legyen, hogy egy e-mail az egy ilyen érték legyen, mert mint hogy nyilván képvisel olyan értelembe, egy átvitt értelembe értéket, hogy valakinek lehet, hogy bejön egy fasza ajánlat, vagy ilyesmi, csak ne az legyen, hogy egy ilyen visszatartásból fakadó ilyen versengés legyen, hanem az van, hogy legyen mindenkinek adott a lehetőség, és majd kiderül, hogy ő élni akar-e ezzel, vagy nem. De az, hogy mondjuk tényleg egy e-mailt valaki visszatart, vagy nem akar valakit valakivel összekötni azért, hogy ne történjen meg valami, az szerintem nem egy

0: egy egészséges hozzáállás.
1: Abszolút igen, és ez tök szimpi, vagy a kis szobán keresztül is mi például ezt itt tökre jól esett nekünk, hogy a többi előadót is így. Nyilván ott is volt például a következő majd, ami ki fog jönni nem sokára a Berlin Hotelhez is kapcsolódik a varázsgarázs, szóval ez így tök jó, hogy vannak ilyen így kéz a kézre, meg ilyen, ilyen
2: a Berlin
1: ilyen
2: Hotel
1: közösségi érzés.
2: Kollektív, ugye ők egy hip-hop formáció, de élőzenével lépnek fel a srácok, és az ő stúdiójuk pedig totál átköltözött a mi hajvágós spotunkra, szóval mi ott is így ergo egy közösségben vagyunk a srácokkal. Nekik ott van a kis stúdiójuk, aki két kis szobába, a nagy szobába pedig Nikolóvák hajat, én meg mörcsöket csinálok.
1: Uh-huh. Ja, ez szerintem azért tök hiánypótló, meg fontos, hogy
0: majd valamikor gyere föl, nézz fel.
1: Mindenképp, még így a közösség, meg előadó, meg zenei vonalon tovább haladva, mondtad, hogy tök sok fiatal jelentkezett hozzátok, hogy nyilván ők nem a varázsgarázsnak a tagjai, de hogy van igényük arra, hogy valamilyen egy ilyen...
0: Itt most előadókra, vagy az önkéntesekre gondolsz?
1: Igazándiból mindkettő, de az előadók elsősorban, hogy ott is vannak fiatalok.
0: Vannak, hát bőven igazából így a... Most ez rosszul esett az idős arcoknak, bocsi, de tényleg a jelentős része a fellépőknek az fiatalokból álló formáció. Kivéve a jő, mert ők már kurva öregek.
2: Biztos, hogy ennek kurvára fognak örülni.
0: De, csak viccelőd. Nem lesznek mérgesek.
1: A jő kurva jó volt a kis szobában is.
0: Na.
1: Innen is üdv.
0: Hát na, és reméljük nálunk is nagyot fognak szólni az öregek. Nem, amúgy tényleg te a Raja, Shoes, Great Martin Conspiracy, Cica, Buffo Avarius, Hókus Póni, Denevér, Cékásebő, Szóló, Arcosok, Animas, Berlin Hotel Kollektív, Electric Panel, Fictional Heat, Stone Sober, You és Video Game Jazz. Illetve még az esti DJ-k, az Alpha Key lesz, ő egy jó Goa DJ.
2: Este Goa szájveretéssel várok mindenkit, azt én kértem.
0: Lesz krisikétek.
1: Hát későbbre is kell azért szórakozás.
2: Hát igen, ott hajnalig.
0: Hát hogyne.
1: De amiket felsoroltál, azért itt is az, nyilván az a gitárzene az a mag, és hogy azon belül meg így tök jól így...
0: Divers. És pont ezt szeretném, hogyha jövőre lesz ennek egy evolúciója, akkor még diverzebbé tenni, mert amúgy meg most is, még most sem, inkább így fogalmazom, értük el azt a színességű line-upot, mint amit amúgy szerettünk volna. Uh-huh. Csak mivel tényleg egy picit összesűrűsödött így a szervezés így a végére, hogy nem volt még helyszín, ezért nem tudtunk nagyon sok előadóval időben egyeztetni.
2: Bocsi, pár hónapja tényleg még ott tartottunk, hogy mivel nem volt helyszínünk, önkormányzatokat megjártunk, vendégeinket kérdeztünk, zeneiparból arcokat, senki semmit nem dobott. És az,
0: önkormányzatokra. És telefonálgattunk, és próbáltunk.
1: Hát de azok is azért lassú folyamatok sajnos. Úgyhogy...
2: Lassú, de hogy egyáltalán, ja, csoda, hogy így megtörténik jelenállás szerint. Vagy hogy ahogy így álltunk mondjuk pár hónappal ezelőtt, amikor mondtuk, hogy ha nem jön, akkor engedjük el inkább, hogy ez ne legyen egy ilyen görcsös dolog. Uh-huh.
1: De alapvetően ez a jelenlegi dátum, az augusztus 15-16, ami lett a végleges, az számotokra így kb. Ez volt a terv, nem?
0: Persze.
1: Hogy nyilván a helyszín az...
0: Az elejétől kezdve.
1: Az, hát az kötötte, de hogy így
0: ez harmadik éve így... ugyanaz a hétvége igazából. Ez a Szigetnek igazából a záró napja, és a Sziget záró napja utáni első nap, ami két napunk most. De ez tavaly, és tavaly előtt is ez a 15-ei hétvége volt megcélozva, csak néha áttáncolt ez 17-ére, tavaly talán 16 volt, de itt ez a pár nap. Hogyha ez jövőre is folytatódni fog, abban az esetben lehet, hogy átgondoljuk ezt a dátumot, de egyelőre...
2: Szerencsét hozott idáig.
0: Igen.
1: Igen. Meg hát a hosszú hétvége meg lehet, hogy elátkozott amúgy is, hogy ott mindenki valamit csinál, úgyhogy ez pont egy ilyen tök jó kompromisszum. Csak így, igen, így eszembe jutott, hogy kb. Így terveztétek ezt mindig is. Meg hát nyilván azért fesztiválok, vagy bármilyen ilyen kulturális szerveződéseknél ez a 2-3 év az, ami túl kell, hogy éljen így a projekt, és hogy nálatok is tök jól látni azt, hogy mondjuk nem az számít, hogy Budapest közepén legyen, és hogy minél közelebb, mert akkor sokan lejönnek, mert ez is egy ilyen...
2: Mi nagyon utálunk már a városba lenni alapvetően, szóval azt azért kell rólunk tudni, és amikor kipattant a fejünkből az ötlet, mi tényleg egy olyan fesztivál szerettünk volna, hová szívesen elmegyünk szórakozni. Uh-huh. És az,
1: magatoknak is csináltatok egy mini fesztivál.
2: Így kezdődött az egész,
0: hát
2: igazából ténylegesen.
0: Házigazda lenni, hogyha magad is jól tudod érezni abban a környezetben magad, és akkor így annál jobban így át tudod adni. Jó, nem azt mondom, hogy ráerőltetni másra a te általad kényelmesnek gondolt dolgokat, de hogy mi mégis azt gondoltuk, hogy az, amit mi érzünk, az nagyon sok emberben meg lenne ugyanez a szellemi igény, hogy akkor egy kicsit kiszakadni, és most tényleg ne egy belpesti valamit hozzunk össze, mert
2: vagy
0: nem
2: egy
0: ez
2: bejáratot,
0: volt a,
2: spoton,
0: a motiváció.
2: Ne egy unalmas koncerthelyszínt, vagy ami már tényleg így lejáratott csont, az, amiket pörgetünk itt a városba már 100 éve, mit tudom én.
1: Igen, meg azért tényleg azt sem limitálja, hogy hány zenekar, milyen sokáig, nem tudom, hangerő, meg ilyesmi, és hogy ez...
2: Semmi, ez egy ipari terület egyébként, a Hungaroring mellett.
0: Közvetlen szomszédság.
2: Szóval lehet hangoskodni.
0: Ja, de amúgy így egy-két ilyen alapinfót még lehet, hogy így elmondanék, amiket fontosnak tartok, hogy a fesztivál területére lehet autóval érkezni, a fesztivál területén lehet majd parkolni, rohadt nagy helyben.
2: Zárt parkoló.
0: És lesz is erre biztosítva, igen.
1: Nyilván igen, a lejutás az szokott ilyenkor egy igen. Ilyen...
0: De amúgy az M3-as autópálya Magyaród irányába 20 perc a belvárostól.
1: Megláttam, hétvel... hogy szerveztetek ilyen, vigyék el egymást az emberek, igen,
0: hát igen,
1: ilyen ezeket így összekötni.
2: Igen.
1: Szóval erre is van lehetőség, hogyha valakinek nincs gépjárműve saját.
0: Persze,
1: ilyesmi. Szóval,
0: persze.
1: Hogy ez is tök fontos.
2: Ja, reméljük dobnak be azért, hogy működni fog a csoport, de igen, arra lett kitalálva, hogy tömött autókkal érkezzenek, mindenkinek kényelmesebb. De hévvel is ki lehet jönni az Őrstől a Gödöllői hévvel, Magyaródon leszállsz, ott taxisok fognak várni, mert basszus, azért ez egy 45 perces gyalogos út lenne. Uh-huh. Bringával 8 perc a hévállomástól, szóval aki bringával akar jönni, az 8 perc alatt le tud sétálni, vagy beül a taxiba, és... taxival pedig egy kb. 5 perces út, és ott is lehet tömörülni, de azt is beszéltük, hogy lehet, hogy a zenekari buszt beáldozzuk erre, és fuvarozunk pár kört onnan, majd még tényleg azt szeretnénk, hogy az embereknek ez kényelmes legyen.
1: Igen, meg hogy ne legyen kizáró ok, hogy fú, basszus, nincs autóm, nem tudok elmenni,
0: igen.
1: Nem akarok sétálni.
0: Igazából vadásszuk az lenne ennek a hozzáállás, az lenne a szomorú, hogyha emiatt nem jönnének el, mert az Őrsvezérterétől konkrétan BKV bérlettel ki tudnak jönni a Magyaródi hévig, és hogyha ott felszállnak a taxira, vagy erre a transfer buszra, akkor nagyon gyorsan oda tudnak már érni. Szóval
2: vagy volán busszal is ki lehet jönni egyébként, Újpest város kaputól.
0: 21-es busz.
2: Hát jó.
0: Igen, de ha valaki de érzi van, a motivációt,
2: de
0: akkor...
2: van három busz, amivel ki lehet jönni.
0: Indulnak ezek a buszok. Uh-huh. Napi 3-szor, 3-21-es az biztos.
2: Újpest város kapu.
0: Vagy 3-27-es.
2: 3-21-es.
1: Hát, de ez amúgy szerintem már egy tök jó kiinduló pont, hogy azért így
2: ki lehet jutni. Ha ki akarsz, akkor ki lehet jutni.
1: Szeret sétálni sok cuccal, akkor...
2: Igen, és az is jó.
1: Szóval, hogy ezek mind azért jó alapot adnak így az eseménynek, meg a helyszín mellett is szól, úgyhogy ez szerintem tök jó.
2: De gondolkozunk ezen a közösségi buszon, hogy tényleg a zenekari buszokat beállítani. Ja. Ezen is.
0: Meg egy ilyen kisebb Facebook csoport, tehát kisebb igazából, aki hajlandó fuvarozni, őket bevesszük egy csoportba, és akkor ezt egy kicsit így meglökni, hogy ott szombaton a kijutás az jól sikerüljön, de nem kell aggódnia az embereknek, mert nem az van, hogy kora délutántól már durogni fognak a koncertek, hanem ott még így igazából nappali programokkal fogjuk így a pali idősávot kitölteni, meg a felkészüléssel, tehát hangbeállásokkal, ilyesmi, és a koncertek nagyjából 6 órakor, majd max. 7 órakor fognak elkezdődni. Szóval így nem az lesz, hogy a tikkadó napon lesznek az emberek, és akkor fele még ott sincsen, és már izzadnak, miért nincsenek ott, hanem szépen nyugiba tervezünk mindenkinek megkönnyíteni az útját, aztán meglátjuk, hogy mennyien lesznek rá.
1: De szerintem ez, ez tök jó, hogy még ezt is próbáljátok azért ti így koordinálni, meg segíteni, szóval
0: köszönjük szépen.
1: Meló. Meg még amit az eseményben írtatok, ami egy ilyen kurva jó statement, hogy már nyilván itt ezt a finanszírozást pedzegettétek, hogy, hogy van egy ilyen zenekari büdzsé, ami támogatja ezt, a, ezt az eseményt, meg fesztivált, de hogy ugye, hogy azt írtátok, hogy semmi szponzor. Hogy ez, ez tudatos, vagy, vagy a jövőben próbáltuk majd olyan együttműködéseket keresni, amik nyilván értelmesen tudják támogatni a, az eseményt.
2: Az kurva jó lenne, ha valaki értelmesen tudná támogatni az eseményt, de én nem tudom, ez egyébként nem gondolkoztunk még el.
0: Én
2: olyasmin
0: gondolkoztam el, hogyha véletlen mondjuk tényleg lenne egy gördeszkás márka, aki azt mondja, hogy figyú, én felhúznék egy mini rámpát, kisebb-nagyobb boxok, és akkor lehetne egy olyan eseményt simán csinálni, hogy gördeszkázás plusz koncertek. Ennek volt egy kezdeményezése amúgy a Dunyinál, a Varázsgarázs warm-up buli, ami július 4-én volt. Ott már voltak a sífinbabos srácok deszkázni, meg hála az égnek általuk jó pár arc még eljött oda.
2: Hát meg oda mobil deszkalemeket hoztak ki a srácok. Igen. Is.
0: De hogyha mondjuk jönne egy gördeszkás márka, hogy azt mondaná, hogy csináljunk egy közös eseményt, akkor azt már átgondolnák, de ha mondjuk a Sága jönne, vagy a Lidl, mondjuk a Lidl az nem, az még az se olyan rossz, de mondjuk a Ságának azt mondanánk, hogy off, vagy a CBA-nak, vagy a... Nem is tudom.
1: Abszolút volt.
2: Nem nagyon parázunk attól, hogy meg fognak minket rohamozni, hát a igen, szponzorok azért. Ez egy nis, vékony réteg, amiben mozgunk igazából, szóval, hogyha nem tudom, a realitás talaján maradunk, vagy lehet, hogy ez csak a szkeptikusságom, nem tudom, hogy...
1: Hát vagy így
2: hogy
1: alapvetően
2: ez, így,
1: ez a kulturális működésben egy ilyen tök szar volt, hogy, hogy nem tudnak fennmaradni így hosszabb ideig dolgok, mert minden önerőből megy, és hogy tök jó lenne valamilyen olyan struktúra, ami így nem a kapitalizmus által vezérelt, hanem valahogy így, igen, ez valahogy normálisan tudnának támogatni.
2: Nem tudjuk, hogy ez hogy működik a való életben.
1: Vagy
2: hogy
1: valami,
2: tényleg...
1: meglátjuk, mi lesz ezzel. De hát nyilván van egy, szerintem egy...
2: Szóval nincsen 5-10 éves tervünk, az az igazság. Szóval igazából évről évre haladunk, és így a saját eszközeinkből főzünk, ami mindig, ami éppen akkor rendelkezésre áll, és hogy ez hová fogja kirúgni magát, vagy hogy a mi lelkesedésünk meddig fog kitartani, erre itt tényleg nincsenek konkrét tervek, ez így just for fun, de
1: de a közösség
2: azért komolyabban
1: lehet,
2: szinten.
1: Hogy átveszi egy részét, vagy, vagy, hogy... terhet, vagy tehermentesít
2: tavaly
1: benneteket.
2: Egy önkéntesünk volt, akit nem ismertünk, aki nem így a baráti társaságból, az a Dóri volt, innen is üdvözlöm Majoros Dórit. Idén Dóri kurva sok mindent elintézett nekünk, nagyon sok mindenbe segített, eszközbeszerzés, kellék beszerzés, Excel táblázatoknak az összeállítása, anyagbeszerzés, és most már átvette az egész dekós csapatnak igazából az irányítását, és ez is egy ilyen tök jó fejlődése az egésznek, szóval lelkes emberek, amik körbevesznek minket, addig tök király.
0: Tényleg, ha nem lenne ez a fajta nyitottság most mások által, akkor mi ketten nem biztos, hogy azt éreznénk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de mivel látjuk azt, hogy, hogy amint híre megy, hogy amúgy ezt csinálni akarjuk, és már jelentkeznek emberek, akkor úgy vagyunk vele, hogy hát ez kurva jó, akkor csináljuk, mert akkor már nem ketten vagyunk, hanem akkor elkezdünk többen lenni. És ez tényleg a mai napig csak nő ez a csapat. És nem az van, hogy 20 000 ember jelentkezett, és abból kiszűrtünk valamennyit, hanem aki jelentkezett, az tényleg jött is, és nem több százan, de azért mondjuk egy 40-50 ember simán.
1: Azért az nagy szó szerintem.
0: Igen.
1: Úgyhogy grat, meg tök jó látni.
2: És csomó mindenkit nem is ismertünk ezek közül, szóval már ez egy olyan kapcsolódás, ami már így túl lépett a haver ismerősi szinten túl. És olyan ügyeskezőek.
1: Hát tényleg. Igen, meg hogy a fiatalokat is tényleg meg tudjátok mozgatni, és hál' Istennek nem általánosság az, vagy hogy így nem kell általánosítani, hogy fú, a fiatalokat már nem érdekli semmi, mert hogy amúgy meg igen,
2: ja,
1: csak hogy
2: nem, mi olyan fiatalokkal találkozunk, akiket kurvára érdekelnek a dolgok, úgyhogy nem tudom, azok a felnőtt emberek, akik ezt mondják, én nem tudom, hogy milyen arcokkal találkoznak, ők egy totál másik réteggel találkoznak, mint akikkel mi kapcsolódunk, és ez ténylegesen mondjuk az ilyen 17 éves kortól, hát nekünk hát a videósunk, a Bence 16 éves volt, volt, mikor elkezdett velünk együtt melózni.
0: Harmadik éve kamerázza a koncertjeinket.
1: Hát, az is nagyon király, hogy van ilyen.
2: Hát ő végig dokumentálta az első 3 évet.
0: Hát igen, meg maga az a tény, hogy van olyan 10 éves, aki kitartóan éveket átívelően valamit csinál, és foglalkozik, és fejlődik, és látja a külvilág, hogy ténylegesen fejlődik maga az ember, és ez Bencire is érvényes, de nagyon sok más emberre is érvényes. Manherz Gerit is már azt hiszem, hogy ez a második éve, hogy ő fotózza a koncertjeinket. Erdélybe is már eljött velünk, több napos koncert dömpingeket is letol velünk, és nagyon szeretjük egymást, és tök jó, hogy a csapat az ilyen szívből dolgozó emberekkel bővült most így az elmúlt.
2: És amúgy Geri sem ismert minket egyébként, és csak így kiírtuk az Instára, hogyha van olyan fotós, aki bírja a zenekart, és tudna szupportálni azzal, hogy jöjjön nekünk dokumentálni és fotózni, azért cserébe, hogy így eljön koncertre velünk, a Geri így becsatlakozott erre, és tök jó, hogy mondjuk most már így 2 év alatt már kis fizukát is tudunk neki adni, szóval most így már annyit így sikerül így minimálba fejlődni, hogy ő csak becsatlakozott, hogy DIY és segít, és hogy tetszik neki, és most azért, mivel ő segít nekünk, a produkció is egyre faszább, ezért már ő is tud egy kicsi pénzt ebből kapni.
1: Ez tök jó. Igen. Meg nektek is azért gondolom lelkesítő, hogy látjátok azért, hogy évről évre valami tud fejlődni.
2: Egy kicsi, tényleg ezek ez hangyafasznyi azért tényleg
0: motiválunk. Nem a... Jó, most a hangyafasznyi azt igazából
2: na, nem túlzás. Nagy színpadokon játszik a zenekar, azért jó. Ezt így mondjuk el. Nem headliner, egy réteg műfaj, és csak csak elmondom a valóságot. Ennyi.
1: Hát igazából, ja, ez a közösségi dolog szerintem egy nagyon erős ilyen tényező nálatok. És
0: ragasztó.
1: Hát igen, és ez mindenben is most nyilván itt, ahol ülünk most a rádió is egy ilyen dolog, ami így nyilván van fluktuáció, van, aki jön, van, aki megy, de hogy mindig van valaki, aki éppen többet vállal, kevesebbet vállal, részt vesz valamibe, és hogy pont ez a lényeg.
2: Kultúrmisszió.
1: Hát igen.
2: Ugye?
0: Úgy szint nektek is. És hajrá, és gratulálok az új stúdiótokhoz.
1: Köszönjük szépen. És még egyszer, hogy mindenkinek megmaradjon, augusztus 15-16, Ring Autós Mozi Varázsgarázs Fesztivál.
0: Gyertek ottani. El!
1: Jegyet hogy lehet szerezni, az még talán fontos.
0: Előregisztrációs linken keresztül, amit az eseménynél találtok meg, vagy nálam a Fúzióban tudtok személyesen jegyet venni. Margit körúton nyugodtan csesztesetek, én ott vagyok általában, hogyha nem ott talizunk, akkor igazából le tudunk mást is egyeztetni. Csak gyertek.
1: Csak gyertek.
2: És hogyha betelik a 600, mert most az a terv, hogy helyszínen ne legyen már jegyértékesítés, hogyha mégse fog betelni az online, akkor a helyszínen is lehet venni, de ott már csak 13.990-ért. Uh-huh. És most meg csak 9.990, és ebbe lefedi a 2 napot. Igen. Szóval mindenkit
0: jelenti,
2: arra szeretnénk.
0: Az első 600 jegy az 9.900, és utána... hogyha az kipörög, akkor utána a helyszínen tudtok 13.900-ért is venni jegyet. Így van.
1: De még ez is egy kurva jó deal, én úgy gondolom.
2: Szerint.
1: Köszi nagyon, hogy jöttetek mesélni, meg dumálni, és ami most következik még itt a rádión, ez egy mix a fellépőknek a számaiból. Úgyhogy maradjatok velünk, hát ha még a beszélgetésen túl ez egy kedvű csináló lesz, hogy elmenjetek a fesztiválra.
2: Köszönjük
1: szépen!
2: Köszi!
0: Köszi!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
1: Sziasztok, ez itt a String Theory új adása. Bokor Péter vagyok.
3: Sziasztok, én Bogy Lóránt.
1: És itt van velünk Máté Gábor, teniszező. Szia Gábor, köszi, hogy eljöttél.
4: Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni a teniszről, meg leginkább a hajlásszűrű sportról, hogy meg fontos nekem, hogy a halló társadalom is egy kicsit ismerjék meg egy kép a egészről.
1: És van mit megismerni, mert elképesztő aspektusai vannak, ami én nem tudom, hogy banális-e vagy sem, vagy misztikus-e vagy sem, nekem az, majd el fogunk ebbe merülni, hogy milyen mit ad hozzá a hang, és mit veszel a teniszjátékhoz. Szóval Máté Gábornak hívnak, a sok szuper eredményed közül egy párat megemlítünk, hogy így képbe kerüljön a hallgató. Te jelenleg az MTK teniszklubban versenyzel, a Magyar Bajnokságban részt veszel, és a Magyar Tenisz Szövetségnél edzel. Van ilyen, hogy hallássérült tenisz program, vagy valami hasonló néven ez fut?
4: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Itthon, tehát Magyarországon gyakorlatilag én vagyok. Tehát egyedül képzelem, ugye? Elég régóta, tehát már ugye 2000-ben indultam ilyen hallásszűrű teniszversenyen, és most pár éve indítottunk egy ilyen hallásszűrű tenisz programot, ugye ilyen hallásszűrű gyerekeknek tartok ilyen foglalkozásokat, pont azért, hogy indulom be egy ilyen tenisz program a hallásszűrűtek között, mert eddig nem volt ilyen.
1: Akkor egy edukátor is vagy, és egyébként tök érdekes, nem is tudom, milyen összekötés az épp tenisznek, ezt a terminuszt, ezt az egyik cikkben, amit a Lóri talált és dobott át a minap, tanultam, hogy van ez a terminusz, hogy épp tenisz, és akkor hallássérült tenisz, tehát így, ha úgy tetszik, kontrasztban. Szóval a te edződ, a Temesvári Andrea, aki ugye egy nagyon ismert alakja a magyar és nemzetközi tenisznek, Grand Slam győztes. Na és akkor onnan indultam, te is Grand Slam győztes vagy, az Australian Open-en 23-ban egyéniben, a halássérültek versenyében nyertél, és 21-25-ben pedig a páros versenyben is nyertél. Ami tavalyi hír még, hogy a tokiói siketolimpián, siketlimpián, azt hiszem így is hívják ezt a versenyt, vagy talán így hívják, ez a hivatalos neve, ott is nyertél. Tehát aranyérmet nyertél, és siketlimpián te már voltál érmes, ezüst is, bronz is. Valószínűleg nagyon-nagyon hosszú a sor. Ja, még bocsánat, azt is hozzáteszem az épp kontraszthoz, vagy az épp tenisz, nekem nagyon furcsa ez a terminus, de mondom, mivel olvastam sajtóban, ezt meg tudod erősíteni, hogy ezt tényleg hívják így, és te is hívod így, hogy épp
4: tenisz. Igen, nagyon fontos, mert ugye tehát tudjátok, hogy nagyot halló vagyok, tehát hallásszerűs vagyok, hallókészüléket hordok, úgyhogy ami nagyon érdekes, hogy a éptelésben rendesen hajlókészülékkel edzek, versenyzek, viszont a hajlásszerű tenisz versenyeken ott nem lehet használni a hajlókészüléket, a fair play jegy miatt, ugye aki hajlásszerű, ugye ez lehet sziket, aki tényleg semmit nem hall, meg lehet nagyot halló, aki hajlókészülékkel boldogul, hall, kommunikál. Ugye tehát eszélyegyenlőség miatt találták ki azt, hogy a nagyot halló ne kerülhessenek előnybe a szüketekkel, sziket játékosokkal szembe. Ugye, de ott már nekem is alkalmazkodnom kell, ugye, mert hallókészülék nélkül kell játszanom. Amikor nagyon fontos, hogy például nem hallom a labdátnak a pattanását, meg ahogy ütöm, meg ahogy pattan. Ez egy plusz információ. És ugye, hogyha készülök, vagy játszok egy ilyen versenyen, akkor a verseny előtt már úgy is készülök, hogy akkor levettem a hallókészüléket, hogy szokjam azt a hang nélküli játékot.
1: Bocsánat, csak még hogy tényleg ezt a blokkot, hogy a te mondjuk egy ilyen csokor abból, hogy milyen ilyen friss eredményeid vannak az elmúlt pár évből, hogy említettem az MTK-t, hogy ott vagy igazolt játékos, az épp teniszezők magyar bajnokságában, és most jutottatok föl a Szuperligába, megnyertétek az OB1-et az MTK-val, és neked van a magyar ranglistán helyezésed, nem tudom, hogy ez most...
4: Igen. Most jelenleg 44. vagyok. A legjobb ranglistám, ugye a magyar épek között, 9. voltam 23-ban.
1: Ez mutatja, hogy mennyire vagy ugye kompetitív, tehát hogy hallókészülékkel játszol akkor.
4: Even.
1: És egyébként mi történne ezek már ilyen tényleg picit ilyen nem is tudom, szenzációhajházság, de mi történne, hogyha az épp versenyen hallókészülék nélkül játszod, százalékban az intenzitásod, meg a hatékonyságod, az milyen?
4: Ilyen 10-20%.
1: 10-20%.
4: Igen.
3: Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy milyen ezt megélni? Tehát, hogy milyen az, amikor hallókészülékkel játszol, és mi az, amikor nélküle? Tehát, hogy az érthető, hogy az a hallással, a zajokkal nagyon sok információ jön, de hogy ez mégis belülről ez milyen, vagy hogyan alakítja a játékodat?
4: Igen, tehát információ az nagyon fontos. Ugye ad egy ritmus a játéknak. Pattan, és akkor utána
3: jön az ütés. Készíted, és jön az ütés.
4: Ad egy ritmus ad. Meg ugye például a pörgetés, a tellapost ütés, annak is van egy sajátos hangja, ad egy információ.
3: Mi fog jönni, ugye? Aha.
4: Ezeket még úgy meghallom. De például, de még így is egy picit hátrányban vagyok, úgyhogy hallókészülékkel játszok. Tehát például, hogyha elszakad az ütő, vagy a húr, pont ütőmből, akkor ugye önnek is van egy ilyen magas hangja, azt én már nem hallom meg.
1: Értem.
4: És akkor ilyenkor például a hallójátékosok már alkalmazkodnak. Tehát, hogyha a verseny közben, mert közben elszakad a húr, akkor megpróbálják ugye megmenteni azt a labdamenetet, hogy csak úgy szumán visszateszik a labdát. Én meg ugye nem veszem észre, játszom tovább. Ugyanúgy magamon, tehát hogyha a saját ütöm szakad el, és nem, tehát nem mindig veszem észre. Akkor veszem észre, hogyha ha utész az más. Mert pont ott találom el, ugye, ahol elszakadt a húr, akkor már észreveszem, de ez nem mindig veszem észre.
1: Jó, hogy most amikor a te ütőd szakad el, arról beszélünk.
3: Nem mind a kettőről, ugye, mind a kettőről itt az utóbbiról.
4: Mind a két helyedet. Akkor egy picit így hátrámban vagyok. Vagy hogyha adogatáskor a labda hozzáér a hálóhoz, ugye? Annak is van egy hangja, de amikor már tényleg éppen ott hozzáér, azt már nem hallom.
3: És ez igaz arra is, hogy hogy a környezet is befolyásolja nyilván, tehát hogy akár adott esetben a szurkolás, vagy a pályának a kialakítása, a mellette lévő többi pálya, adott esetben a befedés, tehát hogy ezek mind nagyon hallóként is lehet ezt tapasztalni, hogy mennyire más ez ilyenkor, mások az ajok, tehát hogy...
4: Igen. Hát én ugye én már gyerekkorom óta versenyzek, tehát hozzászoktam ehhez a hangkörnyezethez, tehát ha mondjuk egy szurkoló bekiabál, stb., akkor tudom kezelni ezt a helyzetet. De volt egy olyan érdekes szituáció, hogy egymás mellett játszottunk, és a másik pályán egy játékos pont ugye kiabált, ugye, mert elvetette a pontot, és pont ugye közel voltunk egymáshoz, és ugye az ő kiabálását ugye megdobalt a játékom. És akkor rászóltam neki, hogy viselkedjen teniszpályához méltóan, mert ironikusan, ugye, mert engem úgy zavart, mint hallásszerű sportban.
1: Értem.
4: Ez egy ilyen érdekes szituáció volt, de egy akati kérdés szerintem, hogy te például ugye Novak Djokovicnál is ugye sokan érdekes módon nem szeretik őt, és akkor bekiabálnak neki, és ő meg tehát ő ezt megtanult ezt a helyzetet közelni.
3: Sőt, ugye arról szokott beszélni, hogy ezt a saját előnyére fordítja ilyenkor, tehát hogy mintha ez adna neki erőt.
4: Így van.
3: Az eredmények ők igazolják, azt nem tudjuk, hogy valóban így van-e,
1: vagy
3: nem.
1: Hogy csinálja, meg, ugye, hogy negatívból pozitívat csinálni, kicsit ilyen alkémikus. Most két úton is tovább mehetnénk, hogy behozta Djokovicot, és mi, ez megint csak ilyen, nem is tudom mi ez, kukkolás, vagy ilyesmi, hogy így a sztár teniszről mesélhetné, hogy milyen a nem tudom Marozsánnal játszani, meg ilyenek, de talán az utánpótlás tenisz, mert szó volt erről a kialakuló, vagy fejlődő siket teniszről itthon, és akkor a Lóri hozott be, amikor készültünk az adásra egy tök jó aspektust, ez megint ilyen kukkolás picit, meg mi ugye amatőr teniszezők vagyunk, és legalábbis én nekem az a lelkületem sokszor, hogy tök veled beszélgetni, az is nagyon extra, mert hogy azt megérteni, hogy lehet egy nagyon magas szinten teniszezni, és az milyen érzés lehet meg, hogy milyen út vezet oda, és hogy ezt amikor a gyerekekkel foglalkozol, akkor van arra egy, nem tudom, egy stratégiád vagy módod, hogy észrevett, hogy ki, vagy mik azok a jelek, amiből azt látod, hogy valaki tehetséges, és hogy...
4: Most éppen van egy tehetséges tanítványom, de ő például ő ugye nagyot halló trát, jól mozdog a pályán, tehát mozgékon, ugye ugye tenisz mellett focizott is, tehát ez is nagyon sokat számít, hogy ugye a mozgás kultúrája széle, tehát és van egy másik srác, meg szóval tencseri, de ő meg kevésbé ugye. Tehát igazából ilyen utánpótláskorban szerintem a legfontosabb dolog az, hogy szeretsz a sportot, meg hogy mozgékony legyen, mert arra lehet építkezni. Tehát az, hogy most hallásszörült, nem hallásszörült, fontos, de a legfontosabb az, hogy mozgékony legyen. Uh-huh. Mert ez egy tenisz, ugye, ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, ilyen komplex sport, tehát jól kell futni a pályán, közben kéz is ugye nagyon szokott számít, ugye jól kell bánni a labdával, az ütővel, és közben még fejben is ugye nagyon ott kell lenni, fókuszáltnak kell lenni, koncentrálni, anticipálni, ugye, hogy a labda hova pattan le, és akkor a labda irányába fusszon, tehát azért mondom, hogy ez nagyon komplex sport, úgyhogy a legfontosabb az, hogy tényleg mozgékon legyen, meg hogy telszélsz.
3: Még erre egy pillanatra rácsatlakozva, mondtad azt, hogy elindult valami itthon is, itt a siketteniszben, és mintha ez most így fejlődne, meg talán világszinten is, majd erről is kitérünk itt az Australian Open kapcsán, de hogy egyébként egy hallássérült embernek van valami olyan útja, ami vagy valami fajta terelés, ami bizonyos típusú sportokat hoz előnybe, vagy úgy olyan értelemben, hogy amit általában ajánlani szoktak, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy ebben a tenisz ez hol helyezhető el?
4: Ugye a tenisz ez egy viszonylag drága sport.
3: Főleg itt van.
4: Teniszpálya, edződíj, stb. Most a tenisz szövetség ebben már partner, tehát most már ott is van egy ilyen fogyatékkal élő teniszező bűzossága, ugye azon belül vannak több különböző szérű specifikus szakágak, ugye itt azok között van a hallásszérű szakág, ugye a kerekesszék a tenisz mellett, a szervált ültetek tenisz mellett is van. Beindítottunk egy heti rendszerességű tenisz foglalkozásokat a hallásszérű iskolákban, itt Budapesten. Most egy nagyon aktuális téma, mert most ezen a héten tartjuk először ilyen hallásszérű tenisztábor utánpótláskorú gyerekeknek. Eddig még nem volt ilyen. Tehát azt mondom, hogy elindult ez a folyamat, most már egyre többen tudják, hogy most már lehet teniszezni, ki lehet próbálni. Nagyon remélem, hogy pár év múlva már többen fognak teniszezni. Ugye most arra célom, hogy legyen egy jó bázis, egy alapbázis, hogy próbálják ki a tenisz, mert egy nagyon szép sport. És akkor mert abból a bázisból lesz majd úgyis egy-két ugye transz, akit a versenysport irányába lehetne terelni.
1: És amit a Lóri kérdezett, az például, hogyha összehasonlítjuk a focival, vagy az úszással, vagy más sportokkal, ott látsz
3: vagy bármi mással, ami mondjuk nem annyira tipikus, igen.
1: Tehát, hogy ott mondjuk az könnyebb egy hallássérültnek, nehezebb, vagy azt hiszem ez irányba ment a kérdésed,
3: abszolút,
1: ugye?
3: Abszolút, igen. Vagy ahogy valahogy nem tudom, ilyen hallásszakemberek idézőben terelik az emberek, hogy na, ezt kéne csinálni. Aztán persze nem is az a jó, de én, hogy...
1: Igen,
3: hogy
1: igen, meg gondolom, ha mondjuk nem tudom, futásról beszélünk, ja, akkor ja. Ott azért nem egy olyan erős faktor. Amikor labdajátékokról, amikor mondjuk csapatsport, ahol az van, hogy egymásnak megy a hívogatás, el tudom képzelni, mondjuk ha teniszt meg a focit hasonlítjuk össze, akkor a foci az bonyolultabb, mert ott nagyon sok interakció van.
3: Plusz ez a csak... kontakt talán ugye az, ami... Na mindegy, inkább nem akarok spekulálni.
4: Igen. Nagyon jó kérdés. Most így

0: Sziget olimpiánon van, vagy sok másik ott, sportágban, hát ott van Sziget, foci is.
1: Sziget olimpián, Sziget limpián, ugye van mondjuk most így azt mondom, hogy van 13-15 sportág. Ugye itt magyarok, ugye magyar halászszerű csapat, amikor részt vett egy ilyen Sziget limpián, akkor általában olyan 7-8-9 sportágban veszünk részt. És érdekes módon ugye a labdarúgás, hogy nem szerepel.
0: Aha.
1: De azt mondom, hogy szabadidő szinten szerintem nagyon sokan focidnak. Tehát ugye a hajlásszérű gyereket felnőttek. Mert ugye a Sziget limpián ugye versenysportról beszélünk. Most ugye asztali tenisz az, ami népszerű, ugye a tenisz most ugye nem, mert ugye azt én egyedül csinálom. Úszás, ugye ott is vannak, tehát így nehéz megmondani, mert ugye most arról beszélünk, hogy ugye hallásszerű gyereket felnőttek, mi sportolnak ugye szabad idejében. A tenisz az biztos, hogy nem szerepel.
2: És ugye ez, de inkább talán annak is köszönhet, amit mondtál, hogy ez egy elég drága sport, és ezért tulajdonképpen ennek kapcsán kicsit ki is tágíthatjuk a beszélgetés körét, hogy Magyarországon az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, vagy a rendszerváltás után azt gondolom, hogy azért van egyfajta talán népszerűség vesztése bizonyos értelemben. Talán nem biztos, hogy abban a tekintetben, hogy kevesebben nézik a teniszt, ezt nem tudom, de hogy mondjuk kevesebb a pálya, mint mondjuk volt, nem tudom, a 80-as években, majdnem biztos vagyok egyébként, tehát hogy volt egy ilyen nagy felívelés, vagy egy nagy bumja. Te hogy látod egyébként most a magyar tenisz állapotát? Korban te a Fucsovic Marcival majdnem, hát közeli egyidősek vagytok, nem? Tehát igen, pár év van köztetek, ha jól számolom. Gondolom játszottál is vele ellene, így meg úgy. Szóval, hogy látod most a magyar teniszt abból a tekintetben, mert egyszer ezt már felvettettük, hogy ez valami furangzi, de hogy így most ez egy aranykor már olyan szempontból, hogy lehet még ennyire sok jó teniszezőnk, mondjuk így a top 100-ban, mondjuk ez a kettő, ami van, de hogy a top 50-ben, ugye?
1: Nehéz kérdés, mert most ugye Magyarország nem egy nagy ország. És most ha megnézzük a elit, tehát a világ tenisznek az élmezőnét, azért van két top 100-os férfi játékosunk, meg van, ha jól tudom, 3 top 100-os női játékosunk, az egyedülálló. Hogyha azt nézünk, hogy mennyire költséges, még mennyire drága a tenisz. Biztos, hogy kevesebben teniszünk, mint 20 éve, 30 éve. Nem azért, mert ugye drága, hanem azért, mert szerintem a mai fiatal generáció adott már, tehát hogy mondjam, ilyen elkényelmesedte, ugye számít, ugye meg okostelefon korszakban élünk. Tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy rosszabb a helyzet. Remélem, hogy megfordul, és akkor jobb lesz. Mert most ugye én szerintem egy többi sportágatnál is szerintem egy picit, tehát minden sportágban én úgy érzem, hogy egyre kevesebben így komolyan sportágat.
0: Még az jutott nekem eszembe, hogy ugye említettük, hogy te mondtad, hogy 9, valahol mint a 8-at is, lehet, hogy nem is tudtad, hogy voltál 8. is a magyar ranglistán, de ezt csak félig mondom komolyan. Szóval a 9. biztos voltál, mert azt mondtad, hogy tudsz mondjuk a világ ranglistán vagy az ATP-n,

0: olyan versenyzőt, ugye cukorbeteget, azt tudunk, aki nemrég mondjuk Grand Slamet is nyert, hogy van olyan teniszező, akiről tudsz, hogy mondjuk top 1000-be van, és van halláskárosodás, és úgy játszik, hogy mondjuk hallókészülékkel.
1: Igen, igen, van két játékosról tudom. Az egyik az egy dél-koreai stráf, aki érdekes módon volt a tokiói szigetlimpián is, aki a Szolános le betegedett, aztán betegen vállalta a játékot, és ugye a későbbi gyógyszerosztól kapott ki, aki pár éve még a ha jól emlékszem, akkor 120-130 környékén volt a világranglistán.
0: Wow.
1: Egyébként a magyarok jól ismerik őt, mert játszottak már vele. Ha jól tudom, akkor a Valkusz Máté játszott vele. Így van, tehát a koreai Dakhiliról van szó. Szóval a másik játékos, amit az előbb említettem, egy orosz, akivel játszottam a döntőben Tokióban. Neki is van ATP ranglistája, most jelenleg nem tudom hol áll, de már van ranglistája, ATP ranglistája.
0: Uh-huh. És akkor jól értem, top 200-asról beszéltünk, az a koreai srác.
2: 122. Aha, volt, azt hiszem, most nem akarok.
1: Igen, igen.
0: Uh-huh. És akkor ő ott volt a dróban, a tavaly Tokióban.
1: Igen, igen. Aha. Hát ugye tavaly Tokióban, akkor az aktuális ATP világranglistán szerintem olyan 600-700 uh-huh. körül volt.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó, hát akkor ez azt jelenti, hogy az, amit a most a te esetedben itt a magyar ranglistán látunk trendet, hogy ott tudsz lenni az élmezőnyben, ez végül is igaz globális szinten is, mert azért a top 200, a 100 körül az az szuper elit. Mert ugye a top 100-at szokták úgy venni, hogy ez az egy ilyen nagyon nagy mérföldkő, de akkor a kb. 120-dik, akkor az azt jelenti, hogy ez a minta, ez globálisan is tud működni. Kicsit bulvárkodunk, hogy azt tudom, nekem nem is tudom, amikor legutóbb összefutottunk, akkor említetted, hogy a nemrég edzettél a Marozsán Fábiánnal, de hogy ezek szerint akkor itt bólogattál, amikor a Lóri mondta, hogy Fucsóval is, hogy akkor vele is játszottál már.
1: Igen, igen.
0: Edzettél, vagy volt valami OB? Fucsóval
1: játszottam itthon, ugye hazai bajnokságban. Ez még akkor volt, amikor a Fucsóval megnyerte a Wimbledont juniorba. Tehát ez már egy kicsit régen volt. Egy nagyon jó meccset játszottam vele, igaz, kikaptam tőle. Ami még érdekes, hogy a Marozsán Fábiánnal is játszottam, akkor itthon egy ilyen nemzetközi teniszversenyen, ha olyan mértem 2015-ben, tehát akkor még ő még nagyon fiatal volt, akkor ugye, de már akkor is ugye terszéges volt, meg korosztályban pont akkor volt magyar bajnok. Itt, ami még nagyon érdekes, hogy ugye beszélgettünk már erről, hogy a épp tenisz meg hallásszerű tenisz között mi a különbség. És akkor ugye készültem valamilyen nemzetközi hallásszerű verszerre, és akkor amikor a Fábiánnal játszottam, az nekem az egy ilyen felkészülési verszem volt nekem a nemzetközi verszerre, és akkor már és akkor ott úgy játszottam, hogy levettem a két hallókészüléket.
0: Wow.
1: És érdekes módon egy nagyon jó meccset játszottam vele, és akkor még, ugye még fiatal volt, tehát akkor még meg tudtam verni. De hát ugye ma már ugye láthatjuk, hogy Fábián hova fejlődött, de nagyon sokat fejlődött, tehát most már nem biztos, hogy lenne szancom ellene.
0: Nagyon szerényen mesélted el, de azért a rövid verzió az, hogy te megverted Marozsán Fábiánt a halókészők nélkül, szóval ezt én azért most így kompresszálom. Gratulálok.
2: Szintén is.
0: Azért nem rossz. És a mondj...
2: Nem, azon gondolkodtam, hogy mi ezt még kicsit visszakanyarodhatunk, illetve elkezdtünk erről beszélni az adás előtt, hogy ugye volt ez 2023-ban az Australian Open meghirdette, hogy egy ilyen felvezető versenyként Siketek és Nagyot Halóknak is indul egy külön verseny. Hogy áll ez most nemzetközileg más Grand Slam-ek esetében? Mennyire várható, hogy mondjuk lesz egy nyitás ilyen irányba is?
1: Nagyon, tehát ugye jól mondod, tehát hogy ugye most egyelőre csak Australian Open van nekünk, ugye a hajlásszerültetnek. Nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb fogunk majd tudni játszani a többi Grand Slam helyszíneken. Roland Garroson elindult egy ilyen folyamat, ugye 23-ban meghívtak minket Andreával, az edzőmmel egy ilyen bemutató meccs keretében, ugye egy bemutató meccset kellett játszani, ugye. Ugye ez volt 23-ban, 24-ben is volt egy bemutató, mert ugye akkor az ausztrálokat hívták meg, és akkor abban bíztam, hogy tavaly például 25-ben már nem bemutató most, hanem rendes teniszversen nekünk, de sajnos nem, egyelőre nem tartunk ott, pedig a franciák nagyon akarnak próbálkozni most a Roland Garrosnál pattan a labda, ugye? Rajtuk múlni, hogy most akarják, vagy támogatnak-e minket. Nagyon bízom abban, hogy ott is lesz majd egy ilyen verseny. Többi helyeken még egyelőre semmi információm nincsen, tehát ugye Wimbledonban, ugye a Szópenen még egyelőre semmi nincsen. Nagyon remélem, hogy nyitottak lesznek, és akkor partnerek lesznek, és akkor előbb-utóbb ott is fogunk majd tudni játszani.
2: Hol játszol a legszívesebben?
1: Legszívesebben a Grand Slam helyszíneken.
2: Igen, de melyik lenne az ezek közül, a felsoroltak közül?
1: Hát így most igazából mindegyik más, ugye más élmény lenne ott játszani. Nekem szerencsém volt, mert ugye voltam már a Szupenen is, meg a Roland Garroson is nézőként. Mindegyiknek más feelingje van. Talán a Wimbledon, ugye, mert ott a tradíció, ugye, ami nagyon különleges, ugye, mert ott volt az első teniszverseny, ugye, amikor beindult ez a tenisz sportában, ugye, a nemzetközi verseny, meg ugye szíven játszana, nem egy megszokott pályafelület, ugye, leggyakrabban a szalakon meg keménypályán játszunk, együnk, versenyzünk. Tehát ugye a tradíció meg a pályaborítás miatt talán Wimbledonban játszani klasszívoszokban.
0: És Füvön, ugye itthon van egy nem hivatalos pálya, mennyire tudom, nem tudom, hogy van-e azóta, meg azon túl, van egy ilyen privát pálya Balaton mellett, én arról tudok, hogy azon lehet néha játszani.
2: De az esztergomi pálya van, még nem tudom, hogy most ez, hogy áll most, hogy van-e még?
1: Hát ugye annyit tudok, hogy esztergomba van van egy ilyen füves teniszpálya, ami klubként működik, tehát lehet bérelni. Na, tehát lehet bérelni hivatalosan, ugye?
0: Ezt hiányosságom, ezt nem tudtam, szóval az egy public tenisz facility.
1: Igen. A többi a gyakorlatilag magánpálya, előbb említetted, hogy a Balatonon is van, ugye, tehát a profi teniszezők, ugye, ott készülnek, ugye, mert máshol nem tudnak. Meg a mi erős egy ilyen személyes tapasztalat, ugye, ha emlékszem, tavaly játszottam Zebegénbe, ott is van egy ilyen füves teniszpálya, ugye ez magánkézben van, tehát gyönyörű teniszpálya, Dunaparton van, nagyon, nagyon különleges. Egyébként ott játszottam egy életemben először füvön. Más, tehát rosszabb is, meg leposzabban is pattan a labda a többi pályafelületet képest.
2: És a játékodnak mennyire volt kedvező egyébként? Mi a te erősséged, akkor így fogalmaznék, vagy te hogyan, hogy látod a saját erősségeidet?
1: Hát ugye az erősségem a tenyeres ütésem, de igazából én azt gondolom, hogy ugye szalakon, tehát ugye szalakon nőttem fel, tehát nekem az a szalak, nekem az egy ilyen komfortzóna, tehát nekem az a otthonos környezetem, de meg hát ugye debreceni vagyok, tehát ugye Debrecenben nagyon sokáig nem is volt kemény pálya. Szóval, de szerencsére megtanultam játszani kemény pályán, tehát úgy, hogy most így azt tudom mondani, hogy...
0: Nyertél egy Grand Slamet kemény pályán.
2: És a Tokió is kemény pályán volt?
1: Igen.
2: Hoppa. Tehát akkor megy ott kemény pályán.
1: Megy kemény pályán. Igen. Tehát már nagyon régóta ugye Budapesten készülök ezzel. Ugye itt Pesten ugye vannak kemény pályán, tehát ott megedődtem, tehát az eleje nagyon-nagyon szokatlan volt, de aztán fel tudtam menni a ritmus, tehát most már ott is jól érzem magam.
0: Lehet, hogy kicsit beszélhetnénk. Nekünk van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen modus operandi picit ebben a műsorban, hogy a Grand Slam-ek azok, meg valószínűleg bármilyen tenisz sajtó esetében ez így egy ilyen természetes taktust csinál, hogy ahogy jönnek a Grand Slam-ek, azok ilyen, most is mennyit beszéltünk már a Grand Slam-ekről, azok így felfűzik a teniszévet, és akkor szoktunk a aktuális Grand Slam után beszélgetni a Grand Slamről, ami elmúlt, és a következő Grand Slam felvezetéseként. Úgyhogy ez egy ilyen visszatérő blokkunk, amivel beszoktuk vonni természetesen a vendégeinket is, úgyhogy én azt javaslom, hogy...
2: Ráadásul itt már a füves témát ugye elkezdtük így pedzegetni.
0: Igen, előmasszírozni.
2: Szóval nézted-e a Wimbledont, és mit láttál most a mezőny alakulásán? Miket lehet levonni ebből a mostani eredményekből? Mind női, mind férfi vonal, mert a női is nagyon érdekes volt, hogy két cseh játékos játszott.
1: Igen, hát ugye amire számítottam, ugye az be is jött, tehát Sinner, Djokovicot felálltam ugye a négybe. Alcaraz nem indult, ugye, mert szérült. Ugye Alcaraz meg Sinner, Djokovic, ők hárman visztik a prímet. Ugye, és ugye Sinner ugye meg is nyert a Wimbledont. Ami meglepetés volt, hogy Roland Garroson ugye nem tudtam, tehát nem tudtam mennyi helyen szemidőn szemtával, pedig nagyon közel volt, mert ugye elkerült, nem indult idén, és volt egy nagyon jó nyerő szériája, egészen a Indian Westi torna óta szóra nyerte a tornákat, és akkor pont a Roland Garroson az egyik, ugye Grand Slam egyik legfontosabb versenyen egyszerűen kipukkadt. Ugye hőfőben rosszul lett, izomgörcse lett, aztán gyakorlatilag tehát ugye komoly esélye volt, és nem. Ugye tehát már magát verte meg.
2: Kétszert hátrány volt, tehát már úgy értem, hogy neki ugye kétszert előnyből vesztett el ugye a Cherundolo ellen, aki egy jóval-jóval alacsonyabban rangsorolt játékos. De mit szóltál ez a győzelemhez? Tehát ez papírforma volt szerinted? Látva, hát nem ezt a formát, de egyébként az egész éves teljesítményét Sinnernek.
1: Igen. Tehát ahogy említettem, hogy Alcaraz Sinner, ők ketten uralják most a mai tenni. Elképesztő gyors tempóba játszanak.
2: Neked egyébként melyik áll közelebb, úgy játékban is? Először játékból kérdezem, másrészt meg, hogy itt nem tudom, kivel szimpatizál.
1: Hát,
2: ha van ilyen.
1: Én kívülállóként, ugye, mert azért én Federer drukkel vagyok.
0: Nem mindegy, ez egy másik erős vonal, hogy
2: igen,
0: itt
2: igen.
0: Kinek mi van a, nem tudom, vádliára tetoválva.
2: Igen, de kétkezes forrákot tűz, nem?
1: Igen.
0: Ez előfordul, szóval ilyen van, hogy
2: van Federer, ilyen ez a kombináció, ez létezik.
0: Die Hard Federer fan, és kétkezes fonák. Ezt jó, hogy letetted az asztalra, hogy akkor Federer vagy kicsoda. Bocs, igen, szóval Sinner, hogy Alcaraz, aki ugye ez volt az.
1: Hát igen, ők ketten uralják. Sinnernek ugye mindenhonnan elképesztő szabadszéggel üti meg a labdát. Ugye tenyeres oldalról, fonák oldalról, adogatás oldalról. És elképesztő lábmunkájában. Viszont ugye kiszámíthatóbb a játéka. Tehát lehet tudni, hogy ő folyamatosan üti nagy szabadszéggel a labdákat. Alcaraznál, ugye, ő már egy kicsit változatosabb játékstílusa van, ugye, mert nagy szeretettel jár föl a hálóra lerövdíteni a labdamláteket, elég sokszor ejt, ugye, még a legváratlanabb helyzetben üt ilyen rövidítéseket, ő változatosabb a játék, de ugyanúgy neki is nagyon jó lábmunkája van. Tehát ebben különböznek, és emiatt ugye, amint az előbb felszoroltam, hogy ugye ők vannak most nagyon elő, de a többiek még próbálnak ugye feljönni, felvenni a tempót.
0: És egyébként szerintetek meg ez kicsit arra is rácsatolnék, hogy ugye 41 éves vagy most, ugye te egy ilyen viszonyítási alapot mondtál Fucsóval, ezt most csak azért mondom, meg eszembe jutott, ugye Alcarazt még oda soroljuk, ugye most a rulerek közé, csak ő már nem fél éve nem teniszezik, hogy te neked mi a titkod, hogy ilyen, mert ugye te egy aktív teniszező vagy, 41 évesen, hogy te hogy tudsz ilyen fit maradni, vagy hogy tudtál, illetve voltak-e ilyen nagyobb, nem is tudom, pauzák, sérülések, amiből vissza kellett jönni, és hogy szerintünk Alcaraznak ez a visszaút, ez sima lesz-e? Tehát, hogy így beszélhetünk-e róla úgy, ahogy fél évvel ezelőttig beszéltünk róla, mert azért ez valami komoly dolog lehet, azt hiszem, hogy csuklóról van szó, igen. De azért most második rendszemet hagyja ki. hogy ebből hogy lehet egy ilyen hosszabb sztoriból. Tehát magadra vonatkoztatva az a fő kérdés, aztán visszajöhetünk itt a Grand Slam analízisre.
2: Igen. Ez egy nagy téma most, ez az egész longevity, hogy most beépíthetnénk, de hogy tényleg itt ez a lényeg, hogy te hogy csinálod ezt.
1: Igen. Nagyon figyelek a regenerációra. Nagyon fontos. Tehát, hogy edzőfelelő alapos bemelegítés, mobilizálás, dinamikus nyújtások, és akkor edzés utáni levezetésre nyújtások. Ezekre nagyon figyelek.
2: Bocsát, egy kérdés csak, hogy így közbeszólok, hogy ez látsz magadon is változást abban, meg úgy mondjam a környezetben, hogy erre nagyobb a figyelem? Tehát, hogy mit tudom én, 20 éve még te se figyeltél ezt még annyira, vagy nem? Erre is kíváncsi vagyok, hogy ez
1: igen,
2: hogy
1: nézett. Igen, tehát ezt mi fiatal koromban még nem nagyon figyeltem erre. Ugye? Ami még nagyon fontos, hogy ugye, fontos az alvás, fontos a táplálkozás, ugye, mert ezek a kis apró dolgok, azok így együtt, mert sokat tudnak segíteni. Masszáz, gyógyfürdő, gyógytorna, jóga, ezeket így napi szinten csinálom, tehát figyelek erre, és úgy gondolom, hogy emiatt is köszönhető, hogy tudok még játszani, még 40 évesen. Ugye lehet látni, hogy folyamatosan fejlődik, ugye. Hát hogy mondjam, a sporttudomány. Ugye Wawrinka is ugye 40 éves elmúlt már, és még mindig játszik. Ugye Federer is ugye 37-38 évesen hagyták abba, ugye. Meg Nadal is. Biztos vagyok benne, hogy ők is nagyon, nagyon figyeltek erre. Tehát nem szottan jöttek, hanem a teniszpályán kívül is nagyon figyeltek arra, hogy minél tovább tudjanak. Vagy tudtak ilyen magas szinten teniszezni. Voltak kisebb szérüléseim, és akkor csináltam ezt a gyógytornát, a regenerációt, meg különböző kezelésekre jártam, tehát voltak ilyen kisebb, nagyobb szérüléseim, de szerencsére ilyen súlyos szérülések még nem voltak. És amikor vannak ezek a kisebb szérülések, ilyen mikroszélőszek, izomszélőszek, izomhúzódások, stb. Még ezekből is mindig tarlok, hogy legközelebb ne fordulhasson elő. Mert volt már olyan, hogy kétszer előjött ez a probléma, háromszor is előjött ez a probléma, és akkor már arra figyeltem, hogy akkor ilyen megelőző, ilyen prevenciós gyakorlatokat csináltam, hogy ne legyen még több ugyanolyan szélő. Tehát ebből is nagyon sokat tanultam, így megismertem ugye a saját tesztemet. Elkeresztre visszatérve, ugye ő neki egy nagyon makos szélőse van, tehát ilyen cukló szélős, ami nagyon fontos ugye a teniszben, ugye az a cukló. Mert ugye, amíg nem ilyen rendben, addig nem úgy tud teniszezni. Csinálja, gondolom, ezt a prevenciós gyakorlatokat, és nagyon, nagyon remélem, hogy minden hamarabb vissza tud térni a teniszpályára.
0: Hát ha jól emlékszem, például a Team volt az, akinek szintén csuklója volt, és abból vissza se tudott nagyon jönni, mert igen, megnyerte a US Open-t, és utána ment.
2: Nem lehet tudni, hogy azt mondjuk, hogy csukló az egy ilyen nagyon általános, lehet, hogy ott valami nagyon speciális dolog volt. Persze, ezt nem tudom, igaz. Meg igazából a Alcaraznál se tudom, mert ugye neki még már volt egy, ha jól emlékszem, egyébként akkor is csuklósérülés volt, de most ezt nem akarok ilyesélet mondani, amikor ugye ki kellett hagyni egy hosszabb időszakot neki, és amiről egyébként ez a Netflixes rövid sorozat is, vagy legalábbis nem arról szól, de hogy részben arról, hogy hogyan tér végül is vissza, és az ott egyébként mentálisan az látszott abból, hogy, hogy nagyon megszenvedte ezt, most nem tudom, hogy ez most hogy lesz.
1: Igen.
2: Talán ez a legnehezebb része, hogy meg is akkor arról beszélt, hogy, hogy az önbizalma nem olyan, hogy, nem meri megütni, hogy nem meri azokat csinálni.
1: Igen,
2: és
1: igen,
2: hogy,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: ez tényleg igen. Így van, hogy...
0: Hát meg az is szerintem, hogy ja, én láttam valamilyen utalást erre, ha jól értettem, hogy, van egy olyan sérülés, ami lehet, hogy tényleg egy viszmajor, mert ott nem tudom, nem melegítettél be, vagy, egy krónikus valami kialakul, és akkor nem hagytál időt a rehabra, a kikurálásra, hogy ez elmenjen. És akkor ez az, amire utaltam, én valami ilyesmit értettem, olvastam, hogy ott van egy inherens technikai anomália, hogy valami, és akkor ott láttam is képeket, ami nekem fel se tűnt az ő
2: Az ütés
0: technika, ami lehet olyan, hogy ez egyszerűen, nem tudom, biológiailag csinál egy sérülést, és az egyszerűen nem ilyen, ha úgy tetszik, nem gyógyítható. Mert az egy nagyon szar hír lehet, hogyha van egy tényleg, van ilyen tenisz, vagy valaki olyan technikával játszik, ami igazából testromboló, tehát hogy valami, tehát amikor extrém, az extrémig elviszed mondjuk a csukló tartást, a ráborítást, a nem tudom, az ilyen facsarásokat.
1: Igen, igen, tehát ugye a csukló, hát az a legérzékenyebb terület. Ugye előbb említetted, hogy a Dominic Thiemnek is volt ilyen problémája, és nem adult, nem, tehát gyakorlatilag visszavonult, ugyanúgy volt Del Potrónál is.
2: Ott a térd is mondjuk brutálisan, ugye, amikor eltört a...
1: Igen, tehát igen. Többször is próbált visszajönni, de már nem tudott a toppa lenni, tehát a csukló a legérzékenyebb területje a teniszezőknél.
0: Nem is tudtam.
1: Többi az ilyen másodlagos, tehát a boka, tél, stb. Csípő. Veszélyesebb, legérzékenyebb. Nagyon remélem, hogy elkeretná, ugye még fiatal, tehát remélem, hogy vissza fog jönni, de ez nem, tehát nem lehet ígérni, hogy 100%-ban vissza tud jönni. Ugye még azt is tudni kell, hogy nagy szövesztéggel üti a labdát. Tehát ez a kettő lehet, hogy összefügg.
0: Igen, igen, erre utaltam.
2: Igen, hogy hát ez extrém a terhelés, igen, ahogy ezt tudsz. Igen.
1: Alap vannak, ugye, a szukló. Hát, nagyon bízom benne, hogy visszafogjon, mert szerintem egy nagyon fontos ugye a tenisz sportárnak, hogy legyen egy jó játékos, mert az egy vonzó személyiség, ugye, a többieknek, akik nézik a teniszt.
2: Adódik is a kérdés igazából, hogy ha ő kiesik, ne legyen így, most kiesett egy időre, azt már láttuk, hogy az milyen, hogy te hogy látod, hogy mennyire boríthatja föl a teniszmezőnyt, vagy hogy egyáltalán milyen ez a mostani top 100-os, top 50-es, top 10-es mezőny, mert nagyon érdekes, ott is tulajdonképpen bizonyítom, ez ilyen anomáliák voltak ennek köszönhető, hogy ugye egy Ozsi Eliassi, aki nagyon jó teniszező, de azért nem a harmadik a világon, ugye Wimbledonon most harmadikként játszott, az egyébként hetedik, vagy talán kilencedik Djokovic-sal, aki végül is aztán ugye felül tudott kerekedni rajta. Szóval, hogy úgy tűnik egy picit, mintha most nem lenne olyan nagy mélysége a tenisznek, mint mondjuk volt tényleg a Murray-ék féle időszakban. Azért direkt a Murray-t mondom, mert hogy ugye ő is egy olyan valaki volt, aki azért sok minden nyert, de nem volt, meg világ első is volt, de hogy rajta kívül is még sokan voltak, a Wawrinka, tényleg a Del Potro, tehát ez egy nagyon erős mezőnynek
0: sűrű volt,
2: egymást is úgy megveregették, és az igazság, hogy elég jó színvonalú teniszt is hoztak, mintha én most az érzésem, hogy nem látom ezt ugyanúgy.
1: Igen, igen.
2: És ugye a Djokovic előbb vagy utóbb ki fog szállni, tehát azzal, ugye azzal lehet számolni. Tehát, vagy soha. Jó, oké, igen. Peti, ez be.
1: Igen. Tehát nagyon jól látod. Most kicsit egy hangúvá vált. Ugye Finnerre akar, ugye vittük a prímet. A többiek meg ugye nagyon nehezen tudják megvenni. Hát nagyon bízom abban, hogy a fiatalabbak közül jönnek majd újabb játékosok. Hát egyelőre még várni kell.
0: És kiket látsz most teniszező szemmel, mert most mi is fel tudjuk sorolni azt, amit így a így mutatnak a trendek, de hogy így teniszező szemmel neked, mit ugye vannak ezek a most Fonszéka, stb. Neked, te kiben látsz sanszt, hogy jó lehet, és egy Grand Slam nyert. Ugye ezt szokták mondani, hogy kiben látsz Grand Slam nyertest, mert az egy tényleg egy olyan szint, ami...
1: Most fiatalán nem tudnék most így neveket mondani. Hát ugye volt a Holger Rune, ugye, aki juniorban első volt, most éppen ugye őszéről, tehát most így hihetlen nem tudok neveket mondani. Meg ugye juniorban még annyira nem, tehát ugye őket csak a versenyeken lehet nézni, tehát tévében nem, ugye nem látjuk őket.
0: Ja, bár mostanában... Nem is rájuk gondoltam, de értem. Amúgy valószínűleg tényleg ilyen, ez egy ilyen lutri, ezeket így bemondani. Azt látod, hogy jó, hát ügyes Fonszéka, hogy elvert a Djokovicsot Roland Garroson, hát azokban látsz, tehát hogy abban
3: azért... Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
4: Zanatos, mint a lahmacsun.
5: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

something that did not describe.

Azuhana.

Now we're in New Orleans.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi! Köszi!

0: Így van. Kedves hallgatók, üdvözlünk benneteket a műsorban. Értelállítás 200-valahányadik rész. Megjártuk. Valamelyik való világban mondta ezt egyszer az egyik...
1: Mit jártunk meg?
0: Egyik debil, hogy megjártuk Tohonyát, Boronyát. A Tolnát, Baranyát helyett. És kicsit így vagyunk vele. Mi is megjártuk Tohonyát, Boronyát a hétvégén. Fingországban voltunk az erdőbe. Rángatóztunk 20 percet, ezért kifizették a repülőjegyet, hogy ezt csináljuk.
1: De még előtte volt Zsoleszkának a segélybulia.
0: Kezdjük azzal? Jó, én azon a hétvégén voltam azon is, meg aztán másnap a holland és az olasz zenekaron is, a kriptában. A Zsoleszka segélybulia az ahhoz képest, hát kurva hosszú volt, nagyon fárasztó volt, 8 zenekar volt. Úgyhogy az eléggé kimerítő volt az elejétől a végéig ott lenni, de egyébként tök sok pénz összejött, meg szerintem ilyen szuper hangulatú buli volt. Ilyen teltház volt, de nem ez a nagyon kellemetlen teltház, hanem ilyen pont jó. Tehát nem az, amikor már ilyen annyira sokan vannak, hogy így nem lehet megmozdulni. Valószínűleg ez amiatt is volt, hogy meleg volt, és ezért a tömegnek egy része mindig kint volt a cigizőbe. Hát ami engem leginkább éri...
1: Ami a szabad ég.
0: Igen.
1: Ami a szabad ég, az a cigiző.
0: Hát az. Hát nem néztem meg mindent, bevallom hősiesen. Nem is emlékszem. A Tunga Penetráns az kurva jó volt, szerintem ez volt az eddigi egyik legjobb koncertjük. Nagyon jó az a felállás, hogy Mizsai dobolt, és csak egy gitár, és Hegymegi basszusgitár.
1: De hát ez csak ideiglenes, nem?
0: Hát ideiglenes, de ez most nekem nagyon tetszett, mert a Mizsai nagyon durán egybe tartotta az egészet, meg ilyen azért az is érződik rajta, hogy most kb. Egy hónapig folyamatosan dobolt, vagy nem tudom mennyi ideig, tehát egy ilyen nagyon a szokásosnál is szerintem még keményebben, meg feszesebben nyomta, és akkor a Willi az játszott össze-vissza, és akkor Hegymegi meg igazából egyre faszább basszusgitáros szerintem, úgyhogy nagyon jól egybeállt az egész, és játszottak iszonyat feldolgozásokat. Azok is jók voltak.
1: Többet is.
0: Aha, van az a rövid, az a náci űző, vagy valami ilyesmi, azzal kezdtek, és aztán volt a punkvallomás, meg a... Fú, melyik volt? Az a számban azon, hogy a punk a skinhead az hardcore, mit vársz a világtól? Azt.
1: És akkor ismerték?
0: De nem, meg hát ugye ők voltak az első zenekar. De ott állt előttem a Zsolesz, mikor ment a pánkvallomás, és odaszaladt hozzá a Marányi Levi, úgy hívják azt a Győri Szkíne srácot, és kérdezte neki, hogy Zsolesz, miért nem te énekelsz? És a Zsolesz azt mondta, azért, mert nincs lábam. Az aranyos volt. Szóval fasza, igen, ja, mit néztem még meg, ami tetszett? Fú, nehéz átgondolni.
1: Milyen volt a Fusizom? Amikor megkezdtem, hogy a Fusizom, azt mondtad, hogy csak a adásban vagy halandó velem beszélni erről.
0: Fú, az a baj, hogy egy kicsit elfelejtettem. Abszolút ilyen defekt szintér revival hangulat volt, tehát hogy mondjuk az így nagyon megmaradt bennem, hogy a Ricsi az utolsó kurva hosszú számnak a negyedénél elszakítja a húrt, mutatja a zenekarának, kivesz a tokból egy másik gitárt, és elkezdi, felveszi, és bedugja, és elkezdi használni hangolás nélkül, és brutál hamis az egész, és akkor most már lenyomják, és akkor lenyomja úgy, hogy ilyen kurva hamis, ez akár történtett volna 2012-ben is, mint ahogy valószínűleg történt is. Amúgy tök jó, tök jó koncert volt. Nekem ilyen eszembe jutatta azt az időszakot, én kb. Akkor végeztem a gimnáziumban, amikor ők megjelentek. Voltam én 11-12. osztályos, és így azt éreztem, hogy ez a legjobb zenekar a világon kb. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, meg nagyon-nagyon pont ilyesmibe voltam akkor. Nem tudom, ilyen Embrace, meg így a Discord Records-nak a felfedezése, meg ilyenek.
1: Erről most csak az e-mail címet tanúskodik.
0: Így van. Meg mit tudom én, ja, meg ezek akkoriban ismertem meg a súgát. Tehát kb. Minden, amiből így összeáll a Fusizom, azt így akkoriban ismertem meg, és nagyon akkor így nagyon tetszett, nagyon szerettem, a kursokat is hallgattam. Meg hát nyilván egy csomószor játszott. Hát semmi. már úgy értem, hogy így ott voltak meg minden, de hogy nem volt ilyen, nem volt az, hogy azok az arcok, akik akkoriban szerették, azok most így énekelték volna a szövegeket. Az Iván meg a Buda talán így kicsit interaktívabbak.
1: Szóval akkor bár nem voltunk ott, de valószínűleg a Nessire nagyobb megőrülés volt Veszprémbe, mint a Fűzőmre.
0: Hát, Pesten. Ezt kimerem jelenteni. Bár valóban nem voltunk ott, de képeket azért láttam. De igen, ja, szóval így tök jó volt, szerintem, hogy ezt beadták. Meg az is érdekes volt, hogy a dobos meg a basszusgitáros az életben nem ismertem volna fel, tök máshogy emlékeztem rájuk. Mikor valószínűleg az, mert nem találkoztam ők 10 éve, vagy 14, és lehet, hogy megváltozott a kinézetük. Lehet, hogy ők se ismerjenek fel engem. A Langaléta kisfiút, aki akkoriban rajongott, értük.
1: De csak értük.
0: Igen, már hogy a zenekarukért nem értük, azt tudom, hogy hívják őket. Ők voltak a Wern Kidsben
1: is, nem? Dobos és basszusgitáros.
0: Ők voltak igen, a Wern Kidsben, ugye? Az ugyanaz a ritmus szekció volt. Ja. Aztán, nem is, az a baj, nem emlékszem, mik voltak még, ezt lehet, hogy meg lehetett volna nézni, gyorsan rákeresek.
1: Monotónia?
0: Azt tudom, hogy azt nem néztem meg. Monománia, nem?
1: Monománia. Nem monotónia?
0: Hát a faszom tudja, de azt nem néztem meg. Azon, hogy te annyira geci
1: fáradt. Mert a monotónia az egy szomorúbb dolog, az olyan débütesebb, mint a monománia. A monománia az ilyen lelkes dolog.
0: Ez igaz.
1: Monománia az
0: monománia nevű. Monománia nevű.
1: Az ilyen davós cucc lenne. Monománia
0: igen.
1: Nevük?
0: Az, hát igen.
1: Olyan davósok.
0: Megy japán kertbe davózás. Hát be kell valljam, hogy kb. Semmi más nem néztem meg. Minden koncert előtt ott próbáltam minél áramvonalasabbá tenni a váltást, hogy ne legyen kurva nagy késés.
1: De te voltál házigazda, nem?
0: Igen, és a koncertek alatt kb. Pihentem, tehát vagy így kimentem, vagy nem tudom, ugye az is hozzátartozik, hogy előtte lévő este együtt veled, és barátainkkal ünnepeltük kedvesem születésnapját, és hajnali 4-kor feküdtem le, amit kb. Soha nem csinálok már, sőt nem kb., hanem így nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen, az esküvőnkön kb., és azután meg másnap dolgoztam, szóval geci fáradt voltam, úgyhogy minden lehetőséget kihasználtam arra, hogyha nem kell, amikor nem kellett bent lennem. Úgyhogy messzer csinéztem meg, de hallgattam a próbateremben, mert bementem egy kicsit lefeküdni a kanapéra, és fasza volt, kemény volt. Szeretik nagyon azt a zenekart, hát az igazából tök jó látni, hogy így van egy ilyen zenekar, amire így nagyon
1: amit szeretnek. Jó, ez is lehet egy zenekarnak, akit szeretnek.
0: Hát nem is az, hogy nekik, nem, de úgy, tehát így jó látni, hogy így belelkesednek az emberek ennyire egy bandára, hogy éneklik a szövegeket, meg minden.
1: Nem csak olyan, mint a többi zenekar, amit szeretniük kéne a közönségnek, de nem szeretik, valakit szeretnek is.
0: Így van. Na, ennyi, és aztán másnap volt az Oast, meg a Human Needs, meg az Ettu Fattyú. Az Ettu Fattyúnak kíváncsi vagyok a demójára.
1: Megkészül a felvétel?
0: Nem tudom. Kicsit, ja, úgy belenéztem most, vagy úgy jegyet szedtem, úgyhogy nézegettem. Nem volt rossz. Hát azért meg ilyen érződik rajta, hogy kicsit még olyan újjak, vagy hogy mondjam, tehát még ilyen bizonytalanok kicsit, meg nem olyan feszes még, de ebben még bármi lehet. Játszottak egy kus feldolgozást. Azon meglepődtem. Fú, mi a cím? Az a nyűg a testem utálom? Úgy kezdődik. Az a cím, hogy nyűg talán, nem tudom. De az, hát valami barangó, de az kus, nem? Hát mi lenne? Biztos nem Marina. Azt hiszem, hogy kus. Aztán volt ez a Human Needs, ez a kicsit kurvasokat játszottak, meg egy picit amúgy uncsi volt, amúgy nem volt annyira rossz.
1: A barangó nem volt a Marinában. A Pap Gyuri volt a Marinában, meg a kusban is.
0: Ja, tényleg, igen. Jó, hülyeséget mondtam, igen. Szóval, hogy ez a Human Needs, ez kurvasokat játszott, és annyira nem is volt jó, ilyen kicsit uncsibb, posztpánkos, ilyen anarchos íze volt, meg ilyen egy sík volt egy kicsit. Az Oast viszont nagyon kemény volt, és ez kifejezetten tetszett. Meg is vettem a lemezt, úgy belelkesedtem rajta. Ilyen, hát ilyen elég generikus hardcore, de ilyen nagyon keményen nyomták, meg az énekes csaj, tehát kicsit, nyilván kicsit ilyen bohóckodás azért ez, hogy van egy ilyen 10 vagy nem tudom, 20 méteres mikrofonkábelje, és akkor így fel alá mászkál, meg mindenkinek üvöltözik az arcába.
1: De ő hozta direkt?
0: Hát gondolom, hát nekünk biztos nincs olyan. Hát mondta Dávid, hogy azért ment be megnézni, mert kint cigizett, és kiment a dohányzóba, miközben játszottak, és kintről énekelt a számokat, tehát ilyen nagyon hosszú.
1: Nagyon tetszik, hogy Budapest Szabad Egét dohányzónak hívod konzekvensen.
0: Hát de az a cigiző rész, hát most mi? Ott van erre kialakított terület.
1: Hát az épület előtt, igen, de
0: Igen.
1: mindegy.
0: Jó, igen. Ennyi. Ez
1: A
0: fasza
1: világ is egy
0: volt.
1: hatalmas hamutál.
0: Így van. Brutális volt ja, kemények voltak. És az olasz zenekarnak a tagjai, akik gondolom barátaik, azok folyamatosan mindenkit, vagy hát nem mindenkit, de így egymást, meg embereket stage dive-oltatni akartak, úgyhogy ilyen nagy mulatság kerekedett, és tök sokan eljöttek ahhoz képest, hogy ez egy vasárnap volt. Úgyhogy ennyi. Most viszont akkor kezd el te a Puntala beszámolót, mert kurva sokat pofáztam.
1: Évek hosszú vívódása a szerveződési ezemazomok után eljutottunk végre akkor a Puntala Fesztiválra, ami egy finn fesztivál, hát
0: És csak egyetlen egy zenekaromnak kellett feloszlania miatta.
1: és nem is tudom mióta létezik, mert több évtizede? 10 éve szerintem
0: Tényleg?
1: biztos, nem? Szerintem ez viszonylag régi, ez de az, tehát 10 éves szerintem simán van. De ja, hát az én fejemben, meg szerintem úgy sokaknak kb. Ez olyan Cape Town mellett ez a másik ilyen nagyobb skandináv fesztivál, mi arra felé van.
0: Jézusom, tudod mikor? Bocsánat, hogy szabadvágok. Tudod mikor kezdődött ez a fesztivál?
1: Mikor?
0: 1980-ban.
1: Na.
0: És aztán volt egy nagy szünet a 90-es években, és 2000-ben kezdődött újra. Hát a Wikipédia szerint.
1: Akkor olyan, mint az Free Fest Total, nem tudom mennyi.
0: Úgy tűnik. Free Fest totál szívás.
1: Ja, és hát igen, jelentkeztünk, tehát hogy ilyen teljesen nyílt legyen az, hogy juthat el egy zenekar egy ilyen fesztiválra, igazából az, hogy jelentkeztünk. Jelentkeztünk már előtte is, akkor nekem volt egy ilyen úgymond kontaktom, egy fickó, egy finn fickó, Ártó, aki még maximumos írásaimra reagált nekem egyszer, hogy tudom, ő is ugyanúgy van a zenehallgatással, mint látszólag én, ahogy leírom, és akkor néha dumálgattunk, és akkor láttam, hogy ő benne van ennek a szervezésében. Ő sajnos meghalt tavaly, de ennek ellenére megpróbáltuk úgy is, hogy csak így írtunk a központi címre, és akkor mondták, hogy szívesen fogadnak minket, és tökre örülnek.
0: Szerintem az egyébként segített, hogy én ismerem az egyik szervezőt, és ő látott minket a Primer Regimen előtt volt, Norms, nem?
1: Nem.
0: Akkor nem? A várj, akkor
1: Nem
0: lehet, hogy nem
1: volt.
0: látott minket? Akkor az lehet, akkor lehet, hogy nincs köze hozzá. Én azt hittem, hogy ott látott minket.
1: Esetleg izé nem láthatod minket a
0: Hát az
1: Disturbed
0: Izeron.
1: Vienna-n,
0: A
1: mint hogyha
0: Disturbed
1: ott
0: Vienna
1: lett
0: nem
1: volna
0: volt,
1: valaki.
0: azon nem volt ott ez a csaj, akit én is. Hát én a Sinit ismertem korábban, aki tudod, akivel ott találkoztunk, meg aki elköszönt, mikor elmentünk. Fú, nem is tudom, hogy volt itt más zenekarral akkor. Akkor az egész elméletem megdőlt. Én azt hittem, hogy azért akart elhívni, vagy azért okéztak le minket egyből,
1: Hát de
0: mert hogy
1: mindegy,
0: nem látott minket.
1: leokéztak, és
0: Ja.
1: kijutottunk, ami ez egy tök jó fesztivál, tehát hogy ilyen a másik nap az egészen erős volt a line-up szerintem felhozatalban, mert ott volt egy ilyen időszak, amikor mint egy ilyen pingponglabda, az két színpad között
0: Mi
1: pattogtunk
0: a mindent
1: folyamatosan,
0: megnéztünk, igen.
1: és végül is minden érdekes volt. Hát annyi egy kicsit ilyen kivetni való volt talán, hogy a hangzás az nem volt annyira erős sok esetben. Tehát, hogyha viszonylag távol álltál a színpadtól, akkor nem nagyon hallhattál már mindent olyan tisztán, vagy olyan átütően, tehát, hogy elemilyen,
0: Hát
1: az
0: halk
1: megragadjon.
0: volt, nem? Tulajdonképpen.
1: Igen, egy kicsit csapongva, különben ez egy olyan fesztivál, ami egy ilyen erdős részen van, egy ilyen nagyon erős, látszólag nagyon erős közösség is csinálja. Tehát voltak olyan tagok, akik szerintem a kb. A káosz tagoknak voltak a szüleiknek a barátai, nem? Volt egy faszi, az volt kb. 80 éves. De az is tök jól meg van szervezve, tehát ilyen jól láthatósági mellényben van egy csomó önkéntes, hatalmas tisztaság van, viszonylag nagy biztonság, tehát hogy ilyen infrastruktúrálisan itt tök szuper az egész. Nekünk is, tehát hogy repülővel mentünk, vártak minket a reptéren, fuvaroztak minket ide-oda, mindent elintéztek nekünk, minden kérdésünkre válaszoltak, tehát hogy ilyen tök szuper volt a szervezés is. Zenekarokban én az első napon nem is nagyon emlékszem semmire, hogy miket láttunk, vagy hogy lett volna valami, ami olyannyira tetszett volna az első nap. A második napon egy csomó minden, tehát Lárma az most nagyon tetszett.
0: Tényleg? Pedig én azt gondoltam volna, hogy az neked... Hát az első nap talán a helyez volt, ami... Tudod, mi volt jó az első nap? Az Armaton, akik ilyen konkrétan gyerekek voltak. Az egyik tag 14 éves
1: igen,
0: volt.
1: A kisgyerekek.
0: És az kurva jó volt. Mármint, hogy ilyen igazi, ilyen csapkodós, szétesős finn hardcore.
1: Ja.
0: Nekem az tetszett nagyon.
1: Az tök szuper volt. Meg hát maga az is tényleg, amit mondtál, hogy most már, hogy nem szégyen magyarnak lenni külföldön, és így kimerünk állni, és így felvállni magunkat, ezért mi is sokkal nyitottabbak voltunk az emberek felé, és az emberek is sokkal nyitottabbak voltak felé. Nekem azt például nagyon tetszett, hogy a koncertünk után jöttek emberek is, hogy ilyen mini beszámolókat tartott, vagy kritikákat tartottak, és csomóan egy ilyen tökre eltalálták azokat a hatásokat, amikből építkezünk. És hogy ilyenkor ez ilyen jó érzés az, hogy, tehát jobb érzés az, hogy valaki, és akkor elmond olyan dolgokat, amiket mi akarunk, mint hogy csak oda jött volna valaki, és mondja, hogy milyen kurva jók vagyunk, és nem tudom, aludjunk vele együtt, meg vegyünk be drogokat együtt, meg így ilyesmi.
0: Bár azért voltak ilyen tagok is. A zenekar egyes tagjai ezt sem bánják, azt azért mondjuk ki, vannak többen is szinglik a zenekarból. Ővelük nyugodtan össze lehet feküdni, ha szeretnének, és te is.
1: Mondjuk az a tag, aki az egyik ilyen legemlékezetesebb odajövő volt.
0: Román?
1: Akit azóta megnéztem, és tényleg ugyanúgy néz ki, mint a Tarkovszkinek az egyik bejáratott orosz színésze, aki a Stalkerben is volt, meg a többibe. És olyakat is mondott, meg úgy is viselkedett. Én azt hittem, hogy ő valami olyan manifestációja az elmémnek, amit itt ti is láttok, mert aztán miután így lenyomott valami zavaros mondat, mondjuk nem csak ő, hanem többen is, hogyha valami háborúról beszélgettek, aztán, vagy beszéltek, aztán kiderült, hogy ez valószínűleg valami toboz háború, ami tobozokkal dobálták egymást az emberek egy erdőbe.
0: Ja, azt ő mondta.
1: Hát nem, ő csak valami nagy háború, ő valami ködös háborúról beszélt.
0: Great war.
1: Oda jött, hogy jön majd valami háború, vagy hogy így háború, úgy háború, és így. Jó, mondjuk a fasz egy kicsit azért az önmisztifikálásban is benne volt, mert hogy úgy mondta azt, hogy a Csehországból jött, hogy I'm from Chechnya, és akkor gondoltam, mi Csecsenföldről jössz, és akkor from Praha.
0: Nem Csecsnya, Csekia, de azt úgy mondják
1: Csekia. Hát igen, csak ilyen hülyén mondta, és amikor megmondtuk, hogy jó, mert mi meg magyarok vagyunk, akkor így kicsit így, ja, jó, akkor ti még szrapányra jöttetek.
0: Én kezet fogtam vele, és azt mondta, hogy mostantól testvérek vagyunk. Aztán leráztuk szegény
1: Én nagyon sokszor kezet fogtam vele, meg mindenét megfogtam.
0: Az öreg román, innen is pusszíjuk. Bruno mellett ja, lakik, de szerintem még hát... nincs ott, szerintem. Szerintem meg mondjuk, valahol Finnországban van.
1: Meg mondjuk ezen a trekken maradva, szóval tényleg szuper volt a fesztivál, meg minden, de amint vége lett, kb. Mint a hetedik pecsét, az Ingmar Bergman film, abban van egy jelent, hogy megjelennek az ilyen elmebetegek, és rokkantak a városban.
0: Ja, vagy igen, így a halál. Az erős volt a vége, igen.
1: És tényleg, én áldogálok vállat titeket, kitör egy tömegverekedés, aztán megérkeztek, odállunk a infobódé mellé, ott valaki elkezdi
0: az esőben, ugye,
1: felénk,
0: a bemettünk
1: aztán öden valaki kopasz, az egy üvöltözik. Az akkor kemény volt.
0: Igen, ott volt egy mélypont. És azt mondtad, ez nagyon jól összefoglaltad így, hát végignézted ezen az egészen, és azt mondtad, hogy na jó, akkor ez most innentől pokol. De aztán utána be tudtunk ülni egy autóba, és az egy kicsit megmentette a helyzetet.
1: Igen.
0: Ja.
1: De igen, tényleg szuper volt ez a fesztivál. Nekem a MOB annyira nem tetszett.
0: De te szereted őket, vagy te hallgatod őket sokat?
1: Hát, sokat azért nem hallgatom őket, hogy hallgattam mondjuk régebben, de ja, tehát ők voltak talán az egyetlen olyan, ami meglepődtem, hogy ez a várakozásokhoz ellen, várakozásokkal szemben ez mennyire nem tetszik meg, hogy mennyire ilyen lötyi
0: Hát
1: az
0: az egy nagyon,
1: egész.
0: hát az egy lötyi zenekar, nagyon. Hát ők, őrejük szokták volt azt mondani, hogy a félúton a Crass és a Joy Division között. Tehát ők ilyen kicsit ilyen gótos, posztpánkos banda. Tehát szerintem ők nem nagyon voltak kemények soha. Viszont az szerintem nagyon feltűnő volt. Én nagyon szeretem őket. Nekem a Let the Tribe Increase az szerintem az egyik kedvenc nagy lemezem, kb. És, vagy mit tudom én, ez ilyen 10-20-ban biztos benne van. És a basszusgitár meg a dob, az, és ráadásul szerintem azért a dob szokott a gyenge pont lenni sokszor az ilyen zenekaroknál, akik így újjá alakulnak, és már ilyen faszom 70 év körül vannak. Hát szerintem ők is ilyen 65 évesek biztos voltak.

0: mondta, hogy hát, még mindig nem tudom be. 45 éve vagyok zenekarban, még mindig nem tudom, hogy kell beangolni. De igen, meg szerintem, ja, nekem voltak ilyen megható pillanatai is, a koncertnek is, de ez inkább az, hogy tegnap szeretem ezeket a dalokat, és így jó volt hallani őket élőben. De nyilván nem ők voltak a legjobb zenekar közel se.
1: Hát akkor te örömödnek örülök.
0: Ja, köszönöm.
1: Egy kicsit meg azt sem állom, hogy azt a Kóti tuhába, vagy a Hawk tuhába olyan halk volt a gitár, hogy egyszerűen így feladtam, hogy ezt megnézzem ezt a zenekart. Pedig
0: szerintem
1: amúgy ilyen,
0: nem volt is, valami jó az a banda.
1: Hát az is ilyen erőteljes volt, meg ilyen
0: igen.
1: Jó. Aha. Meg én hallgattam őket egyszer-kétszer lemezen, és akkor
0: ja, nekem is megvan az egyik, és szerintem se rossz. De élőben ilyen, nem, semmi. Tehát az is volt, hogy az utolsó előtti zenekar, azon a napon már láttunk, nem tudom, 8 koncertet, kb. Nem. Vagy egy, hát ja, annyit szerintem simán.
1: Hát az Industry, Ayakuba...
0: Trajdóra, Czürnözsúcs.
1: Trajdóra...
0: Belenéztünk igen. Abba a Mailman Loppuba is.
1: Ezt végignéztük.
0: Hát, beszélgettünk közben. Délután meg mit néztünk meg? Délután lehet, hogy nem néztünk meg semmit. Ja, én megnéztem azt a Plastic Tones-t délután.
1: Hát én az közben ezeket árultam.
0: Ja. Az egy ilyen tök jó pofa popzenekar volt, de abban is ilyen pánkos arcok voltak, diszcsáspólós. Azok ilyen azt hiszem, az finn banda, ugye? Helsinki talán.
1: Ja. Hát az volt még egy nagyon rossz zenekar, akiknél mondtuk, hogy tehát először elkezdett a basszusgitáros nem basszusgitározni, aztán a dobos nem dobolni, aztán a gitáros nem gitározni, aztán a szintis is csak benyomott egy alapot, és akkor négyen ott énekeltek és a szinti zenére, és akkor vagy szinti alapokra, és dülöngéltek.
0: De az melyik volt? Ez a Drugswick? Az
1: igen,
0: lehetett,
1: igen,
0: nem?
1: Igen.
0: Ja, az nagyon rossz volt. Ja, az kifejezetten rossz volt. Meg is lepődtem. De azon kívül ilyen igazán rossz zenekar, aztán nem
1: jó,
0: is
1: lehet, a szövegek meg kurva jók voltak, szóval...
0: Lehet, ja.
1: Vagy kurva
0: meg
1: jók
0: az, igazából az is tök jó, nekem az is tetszik. Mondjuk a Kétánon ellentétben egy csomó finn zenekar volt. A Kétánon nem olyan sok, tehát nincsen ennyire reprezentálva a dán szintér. Miközben azért, hogyha szerveznék mondjuk én egy fesztivált a saját városomba, akkor azt így fontosnak tartanám, hogy a lokális szinteremet kicsit népszerűsítsem, nem?
1: Ja.
0: Szóval hát szerintem az tök jó, kurva sok, hát mennyi
1: szerintem
0: egy.
1: A Kétán az már úgy van vele, hogy ők már ilyen annyira rendetkeziek, hogy
0: ja.
1: Ferek akarnak lenni mindenkivel. Mindenkivel mindenhogy.
0: Ja, hát ebben is van valami. De ja, szerintem ilyen 10 finn zenekar biztos, hogy volt. Valószínűleg több is.
1: Hát de meg szerintem az is benne, ezen gondolkoztam, hogy azért a finn szintér az még mindig olyan, ami úgy megtartotta a minőségét, meg a mennyiségét is. Tehát, hogy az még mindig egy ilyen tök produktív. És kicsit ez a fesztivál is azt mutatta, hogy amúgy ilyen tök jó szervezetek, egy csomó embert érdekel. Egész jó arány volt az ilyen, jó mindegy, nekem csak elmegyek bebaszni, és látszik, hogy nem tudom, fejbubik benne van az egészben arcok között, tehát hogy...
0: Ja. Meg szerintem hát az annyiban volt szarabb, mint az Izero, hogy az Izeron szerintem az ilyen sokkal ergonomikusabb volt, tehát hogy be tudtál menni egy ilyen zenekari backstage területre, ahol így le lehetett ülni asztalokhoz, meg így lehetett pihenni, ami itt mondjuk nem volt. Tehát engem az, de ez már valószínűleg a
1: hát
0: nagyon...
1: Hát nekünk nem volt, mert ha egyel kevesebb vagyunk, akkor bungalóban laktunk.
0: Ja, jó, az igaz.
1: Az
0: igen,
1: meg
0: igen.
1: Egy kicsit ilyen bungaló táboros volt, tehát hogy...
0: Ja.
1: Úgy de hogy ez kicsit plusz már volt az a kajáda is.
0: Hát, ja, igen, oda néha
1: beletettem. Olyan legendás arcokkal ebédelhetünk együtt, mint a Extinction of Mankind.
0: Így van, és az énekes azt mondta, hogy
1: az nem az énekes volt, az Csicseri... gitáros volt.
0: Nem, az énekes mondta a Csicseri borsóra, hogy the fuck are these beanballs, mate? Beanballs. Azt mondta, hogy babgolyó a Csicseri borsóra.
1: Szóval, ja. Tehát ez voltak ilyen területek azért, ja.
0: Ja, igen, ez igaz, viszont csodálatos, hogy te gyönyörű. Én nem vagyok egy ilyen kirándulós arc, de így ezek lenyűgözött ennek a környezetnek a kinézet, vagy a szépség, ezek a nagy gecifák.
1: Ha 5 fokkal melegebb van, akkor még egy tóba
0: akkor
1: is füredni
0: is lehetett volna. Kúrva sok tó van, azt nem is tudtam eddig, hogy finom.

0: Országban, hogy a városok is, minden, Helsinki is, azt hiszem, de Tampere mindenképpen tele van ilyen kicsi tavakkal, kurva sokkal. Ez érdekes, ezt nem tudtam. Na, úgyhogy ennyi. Reméljük, máskor is tudunk majd menni, de én szívesen visszamennék. Jól éreztem magam, és
1: Hát majd
0: jó
1: újraindul
0: volt.
1: egy forgás valamikor, tudod, amikor
0: Ja.
1: már eltelt elég év, és akkor úgy meg tudnak hívni, és akkor...
0: Ja, igen.
1: és akkor már
0: Na.
1: nem tudom, vajon akkor is az lesz, hogy az Astio és az Industry között fogunk majd minden fesztiválon találkozni emberekkel?
0: Lehet, én az Astióval idén már kétszer is találkoztam, úgyhogy te nem voltál ott.
1: Hát
0: Egyszer
1: én az
0: találkoztam velük
1: Industry-val,
0: a...
1: hogyha meg ott vagyok a Disztrói jelenlőtt,
0: Ja,
1: vagyok,
0: akkor
1: akkor
0: meg
1: ott is
0: ott van.
1: találkoztam velük.
0: Én a Riekában találkoztam a Astióval, meg a Punkstreffen is találkoztam velük.
1: Na.
0: Úgyhogy akkor társaink. Na jó, jöjjenek zenék, nem? Fél órája beszélünk
1: Jó.
0: kb. Te kezded.
1: Jó, mehet is.
0: Halljuk.

vamos variar.

0: Na mondjad.
1: Csak megnyitom, hogy mik szóltak. Na, az első zenekar a hírhet híres Napalm Death volt, akiket nemrég ismertem meg egy Tiny Desk koncert videó alapján.
0: Apropójából.
1: Tehát a Control című szám. Ez még a demós korszakukból van, amikor végül
0: Olyanok voltak, mint a Csáír.
1: Sokszor hogy ugyanazokat a számokat játszották, mint még a Skamon is rajta vannak, de valahogy mégis máshogy, vagy nem tudom, én szoktam más állapotban hallgatni őket, de ja, mostanában, annak ellenére nemrég vettem meg a Skamot is újra kiadásba, pár évvel ezelőtt én
0: Relapses. Kiadta ki újra.
1: Szerintem az írék, ugyanúgy.
0: Tényleg?
1: Hát az meg van írék, meg az
0: Ja,
1: mind írék
0: tudom.
1: volt.
0: Ja.
1: Tehát, hogy én ezt a bootlegelt demo válogatás az, amit igazán szeretek tőlük, meg szoktam hallgatni. Aztán a következő zenek az a Distress volt, és tők szóltál Izdaya Ljudiski Prava. Ők kétszer is eszembítottak ezen a hétvégén. Az egyszer, amikor a Cinozsics...
0: Amikor nagyon stresszes voltál?
1: Nem, hanem amikor éppen az, amikor distresszeltem magamat végre, Románnak köszönhetően, meg... De hogy a Cinozsicsnek volt egy szám, amiben azt éneklik, hogy Sutra, és az izének is nagy ilyen száma, a Distressnek azt mondom, hogy Sutra. Egyrészt, másrészt meg, amikor a reptérről tartottam hazafelé, akkor ezt a számot rakta be DJ Shuffle, és akkor meg is néztem, hogy mi ez, mert nem mindig tudom ezeket fejből, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt majd lett fogom játszani. Aztán az olasz agóniától szólt a Crollo Nervoso című nóta.
0: Ez a lemezed, ami elveszett, a híres lemez, ami elveszett a postán, nem igaz?
1: Igen, igen. De ez nem lett meg. Nem úgy, mint Bíró Marci szemüvege.
0: Igen, ami az én táskám legmélyén volt.
1: Hát biztos helyre akarta rakni,
0: biztos. És azt mondta, kicsit azért implikáltam, amikor találkoztunk, hogy ez az én hibám volt.
1: Mert?
0: Mert hogy ő csak
1: hogy nem került elő, vagy hogy oda került?
0: Hát az nem tudom, mert azt mondta, hogy az ágy végén volt a táskám, és ő csak oda tette biztos, de hát bazd meg, a táskám legmélyén volt, tehát na mindegy.
1: Bíró Marci olyan, tehát az egész élete olyan, mint hogyha egy kormány és vitola nélküli hajó lenne egy viharos óceánon, amit csak a hullámok dobálnak, és ő soha semmiről.
0: Egy negatív Odysseus a Pali. Vele csak
1: történik minden. Hogyha van, hogy van determinált ember, vagy predestinált ember, akkor az ő.
0: Hát ez van.
1: Megvan írva a sors előre.
0: Igen.
1: Aztán a Kinetic Orbital Strike-tól szólt a Sadistic Torture. Még nem tudom, milyen más van.
0: Hát, amikor nincs kedved hozzá, de muszáj. És akkor nem vagy szadista, csak így beadod.
1: A Z Clockwork Torture.
0: Ja.
1: Aztán két banda is. De szerintem ez is onnan jött, hogy mondtam neked ezen a fesztiválon. Ilyenekről beszélgettünk, nem tudtam másról, mint a kuráns...
0: Mi az, hogy nem tudtál másról?
1: Nem tudtuk másról, mint a kuráns
0: horvát... Ezek érdekelnek minket.
1: Kuráns horvát zajszintérről szólt. Most ez két új cucc, ami megjelent. Az egyik a Lüger és a Bitter Harvest című nóta szólt tőlük, a másik pedig a Secret, és tőlük a Sestona Smrnti. Mind a kettő jó cucc.
0: Az egyik vagy... játszom együtt, nem? A Secrettel? A Lüger az nem lesz,
1: igen.
0: Ugye?
1: Legalábbis ezt mondtad.
0: A Lüger szerintem nem lesz, de lehet az is lesz. Mind a kettő zágrábi, ugye?
1: Azt hiszem, igen. El kéne őket hívni, majd valahogy. Vagy elhívom őket, vagy valakit rá.
0: És sátraznak a kertedben.
1: Igen, sátraznak a kertembe. A borostyámba szarhatnak húgyozni bárhova. És az utolsó banda pedig a finn Pykaulló volt, és tőlük szólt a Harha, akiket pedig odafelé menet a kocsiban hallgattunk, és még a finn sofőrünk is megkérdezte, hogy hey mate, what's this?
0: Vasárnap iskola, azt jelenti a nevük.
1: Nem ilyen
0: akcentus. Kicsit angolos az akcentusa.
1: Hát egy nagyon artikulált.
0: Igen, de ezek úgy beszélnek a finnek, az a Marci, amikor parodizálja őket, egy kicsit jól csinálja. Tényleg ilyen pattogósan, meg ilyen nagyon artikuláltan beszélnek.
1: Kicsit jól csinálja a Marci.
0: Igen. Jó zenekar, a Fikaló, Fikaló, Jólu.
1: Szóval,
0: Szeretem nagyon.
1: ezek voltak a számok.
0: Beszarsz, behánysz, elájulsz.
1: A zenék.
0: Jók voltak, jöjjenek az enyémek, mit szólsz?
1: Ha alig várom.
0: Unorthodox angol anarchopunk. Ennyi, gyerünk.

0: Apicsába ez kemény volt. Az első szám, amit játszottam, az a The Prefects-től volt a The Bristol Road Leads to Dachau. Ez elég para számcím. Ismered ezt a bandát?
1: Ez egy hosszú út. Nem. Szerintem nem.
0: Van egy Peel Session-ös, nem is tudom, hogy azt raktam ebbe, mert... Ja, azt meg nem is mondtuk a hallgatóknak, hogy amúgy te Gárdonyban vagy, én meg Budapesten. Szóval, hogy ez most ilyen unorthodox felvételi mód, és ezért az extrém helyzetek extrém megoldásokat kívánok.
1: Inspirálódom a környezeti katasztrófa által.
0: Igen, igen, igen.
1: Kiviszek egy széket, a Velencei-tól közepén leülök oda, és ott írom a normszövegeket.
0: Ennyi, az iszabban.
1: Természet mulandóságáról.
0: Belásod magad nyakig az iszabba, és a piócák, ahogy szívják a véredet.
1: A normszövegeket, meg csai riffeket, meg a balta borítót. Ez a három restanciám most, és ezeket kell itt, ezekért inspirálódok itt a helyszínen.
0: Magyarország legnyomasztóbb.
1: De hogy is.
0: Nem szoktál?
1: Nem.
0: De nyomasztó, tényleg nincs izé van, iszap van?
1: Hát most annyira nem nyomasztó volt, hogy teljesen fürödhető volt, és akkor sem mentem be a vízbe, szóval.
0: Yeah.
1: Hát alacsony. De állítólag most már Duna is 30 centis, szóval nem sokára értelmüket vesztik azok a kibaszott hidak, amiket a nácik lebombáztak.
0: Majd átsétálunk rajtuk.
1: Várhattak volna egy kicsit, és magától megoldódik a helyzet, hogy itt ne kelljenek.
0: Petike majd kijönti betonnal, és akkor deszkázunk be.
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
3: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: dig jag. Damat och Gergusha.
1: Mimelish. How artist statement should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
2: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
1: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
2: Bon appetit. Azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún. Rádió.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún.
1: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
2: A Lamacsún rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Lakmacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16...

Sziasztok, ez a Fair Online műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Lamacsun Rádió. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Szereted
2: a
1: kísérletező
2: zenéket?
1: Válogatásokat?
2: Az.
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Alatt.
2: Több.
1: Alatt.
2: Műsort.
1: Alatt.
2: Is.
1: Találsz.
2: Ebben.
1: A
2: műfajban.
1: Például.
2: Donát Kacsa.
1: Klub.
2: Kacsa Klub.
1: Paika.
2: Vagy.
1: Havi.
2: Zaj.
1: Műsoraink.
2: Lamacsó Rádió.

La Maciun Radio. La Maciun. És ez a Step by Step. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból Attila S. a házigazda. És a szokásos ambient, elektronika, funk, disco, house a végén majd. Úgyhogy maradjatok itt velem. La Maciun, Step by Step.

Lamacsó Rádió, és a műsor felénél járunk, step by step. Attila és a házigazda. Hello Kata, Hanuszen, hello Viktor.

tracklistát pedig összeírom. Az Archiban fent lesz pár napon belül. És egészen este 10-ig megyek tovább. Lamacsun, step by step.

És az utolsó zene a mai műsorban. Dirty Channels, Jungle Echoes, Razor and Tape, New York. De a tracklistát majd úgy is összeírom. Lamacsón Step by Step Archinál keressétek.

legközelebb pedig 2 hét múlva lesz élő adás. Addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
3: Felséges királyapám, úgy gondoltuk, szóval...
4: Add ki a részünket!
5: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Ora ma ti kis, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló a hodalmat csapta. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Mert az új dolgsúlyt megyecskéket nem hagyta, hogy a kíváncsi sárcsi.

There will be no Armageddon.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Nem a Túrádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

talvez os possa publicar, quem sabe.

0: én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
3: Radio.

0: Tartsatok velünk!
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading. Ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
2: Amacsó Rádió.
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
4: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
5: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
1: Ez itt most egy olyan beszélgetés, amihez szól aláfestő ilyen zenebona. Úgyhogy élvezzétek ki, kérlek a hangomat egyszerre ezzel a négysávos, 8-bites, nagyon izgalmas melódiával, vagy ahogy a mai fiatalok mondják, treki. Ez a treki a mai fiataloknak szól, és szóljon még sokáig, legyenek ezen a bolygón fiatalok, még nagyon sokáig. Treki, treki, treki.
4: Ez a Lamacsó hangja. Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.